0: Júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Jazzy UFM melletted szól.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A
2: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát.
1: Ha túlszűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: kezünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm-t emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

nincsen meló. Üdülünk itt és ott van az a csehó. A haza nem megyek, nem etem mi meszet. Az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra. Neki mindegy, lehet egy pásztoró.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: már túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Csángó fesztivál tartanak Jászberényben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápiószelén termelési probléma miatt csaknem 2300 embernél nincs víz. Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vas megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozót tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát, ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszínnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek, sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 7 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én már a stúdióban sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Pálinkás Zsolt vagyok, belevágunk együtt a szerda reggelbe, sok-sok jó zenét hozok a mai napra is, hogy repüljön a munkaidő, illetve gyűjtögetem a legfrissebb, leghasznosabb információkat. Ebben az órában, ahogy szoktuk, horoszkópozunk, közlekedési információkat osztok meg, valamint kitérünk majd az időjárásra is. Teddy Sims dalával pedig indítom a mai zenei listánkat, itt az újdonság a Mr. Noy-tól. A mai napra is érvényes a piros figyelmeztetés a hőségre, vigyázzanak nagyon magukra. Hamarosan hozom a részleteket, hogy mire számíthatunk majd a továbbiakban.

Szikasztó forrósággal és perzsölő napsütéssel folytatódik a hét térségünkben. Csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, de csapadéktól nem kell tartanunk, a légmozgás is gyenge marad. Most reggel 21 fokot méretünk, délutána pedig 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. 11 és 16 óra között rendkívül erős lesz az UV-sugárzás, így ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap még kitart az extrém hőség, napközben 40 fok körüli csúcsértékek lehetnek, míg a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 22 fok lesz. A napsütés már több gomoly felhő zavarhatja meg, a délutáni és kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amiket feltámadó szél kísérhet. Pénteken pedig úgy néz ki, hogy végre megérkezik a felfrissülést hozó hideg front, a napos időszakok mellett többfelé várható zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Enyhül a kánikula, a hőmérséklet napközben 33 fokig emelkedik, a leghidegebb órákban pedig 23 fok várható pénteken. Szombaton a front mögött már jóval frissebb lesz a hajnal, 19 fokos minimumokkal, napközben pedig 32 fokos csúcsra számíthatunk. Szombaton sok napsütésre van kilátás, és csak eleinte fordulhat elő egy-egy zápor, az északi szél viszont élénk, helyenként erős marad. Ez volt az előrejelzésünk a következő napokra, egy kicsit repülünk vissza az időben, 1999-ig, már itt is Abban van Kemszi slágere.

0: Pontos közlekedési információkat hozok mindazoknak, akik Jászberényben autóznak, ugyanis kezdődik a 34. Django Fesztivál és Népművészeti Vásár. A rendezvény miatt több utcában és téren ideiglenes lezárásokra, valamint forgalmi rendváltozásokra kell számítani a városban. A lezárások több szakaszban léptek és lépnek életben. A Víz utcában a Jászság Népi Együttes székháza előtti területet és parkolót augusztus 10-e éjfélig zárták le a Serház utca csatlakozásáig. Ugyancsak augusztus 10-én délig van érvényben a teljes lezárás a 31-130-as út városon áthaladó szakaszán, a Banki csomóponttól a Nagy Templom utcán. Szintén augusztus 10-én délig zárva tartják a Lehel Vezér gimnázium előtti közlekedési területet és parkoló utat a Szervíz út gyalogos átkelőjéig, a Szent Háromság teret, a Szervíz utat az OTP előtti parkoló végéig, valamint a Szervíz út és a Lehel Vezér tér közötti parkterületet. Ugyanígy le van zárva a Holló András utca a Szervíz úttól a Fürdő utcáig, a Dériné utca a Szervíz úttól a Főnix Fészek műhelyház nagykapujáig, a Fürdő utcában a gimnáziumnál lévő 5 egybefüggő parkoló, valamint a Promenád park teljes területe. Változott a forgalmi rend is, a Megyeház utca a Tölgyfa utcától a Lehel Vezér térig, valamint a Táncsics Mihály utca a Bercsényi úttól a Lehel Vezér térig Zsák utca lett, kétirányú forgalommal és megállási tilalommal. Az Izzel Janka utcában irányváltás történt, a Bercsényi úttól a Zoltán utcáig egyirányú a forgalom, a Zoltán utcától a Lehel Vezér térig pedig Zsák utca alakult, ahol szintén tilos a megállás. A mai napon, azaz augusztus 5-én este 6 órától újabb korlátozások lépnek majd életbe, amelyek augusztus 10-én reggel 6 óráig tartanak. Kétirányúsítják a Serház utcát, és 3 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a Víz utca és Hatvani utca találkozásánál. Teljesen lezárják a Hatvani utat a Klapka-György Technikum tornapályájának nagykapujától a rendőrség épületével szembeni háromszög parkolóig. Zárva lesz a Fürdő épület előtti 5 parkolóállás, valamint a rendőrséggel szembeni háromszög parkoló is. A Hatvani út Margit-sziget és a Strandfürdő közötti szakaszon viszont maradt két irányú a forgalom. Emellett augusztus 11-én 24 óráig lezárásra kerül a Margit-sziget, a Zagyba folyó és a Hatvani út közötti Petes 1-es zöldfűes terület. Augusztus 8-án szombaton délután 3:30 és este 6 óra között a fesztiváli felvonulás ideje alatt lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a piactól a Kőhídig, a Fürdő utcát és a Dériné utcát. Kérem önöket, hogy fokozottan figyeljék a kijelzett jelzőtáblákat és ügyeljenek arra, hogy a megadott időpontokban ne hagyjanak parkológépjárművet a fesztivál területén. A szervezők köszönik türelmüket, megértésüket és sok szeretettel várnak mindenkit a 34. Django Fesztiválra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

7 óra 40 perc van, nézzük, mit ír a horoszkóp a mai napra. A kosoknak érdemes ma higgadtnak maradniuk, mert a túlzott erőfitoktatás helyett most a biztos megoldások hozzák meg a sikerüket. A bikák egyében jár a hold, így a kényelem válik fontossá, de a bizonytalanságot vagy féltékenységet éreznek, érdemes átbeszélnünk a párjukkal. Az ikrek hallgatóink hallgassanak bátran az ösztöneikre, mert egy régi tervük lassan kezd összeállni. A rákok ma békéltetőként tündökölhetnek a környezetükben. Nyugalmukkal és egy kedves gesztussal sokat javíthatnak a kapcsolataikon. Az oroszlánoknak nem kell mindenáron bizonyítaniuk, a kitartó munka most sokkal többet hoz a konyhára, a szüzek pedig tisztán láthatják, hogy mibe érdemes energiát fektetniük, és kedvező fordulat várhat rájuk a hivatalos ügyeikben vagy tanulmányaikban. Folytatjuk most Benzum Bonslágerével a horoszkópunk második részét, és nem sokára megosztom önökkel. Tartsanak velem továbbra is!

7 óra 51 percen, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Jásság napindítóját hallgatják, itt a horoszkópunk második része. A mérleg jegyűek ne reagáljanak csípőből az apró megjegyzésekre, adjanak maguknak pár percet a lehiggadásra. A skorpiók kerüljék a felesleges hatalmi játszmákat és féltékeny jeleneteket, néha a visszalépés jelenti az igazi erőt. A nyilasok rendszert véve a teendőkben mindennel végezhetnek, de ne feledkezzenek meg a pihenésről sem. A bakok kifejezetten kellemes napra számíthatnak, kreatív ötleteik mellett egy váratlan üzenet is feldobhatja majd a hangulatukat. A vízöntőknél a családi ügyek kerülnek most előtérbe, ahol a türelem hozza meg a harmóniát. A halak pedig könnyen megtalálhatják a közös hangot másokkal, így érdemes megejteniük a régóta hallgatott fontos beszélgetéseket. Ez volt a horoszkópunk augusztus 5-én szerdán itt a Trio FM-en. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
3: Egy finom ebédre vágysz?
4: Vagy beülnél a barátokkal egy jó vacsorára?
3: A Jászberényi Pipacs étteremben a helyed.
4: Belvárosi kis vendéglőnkben, hangulatos kerthelyiséggel, hétfőtől szombatig változatos napi menüvel és több mint 100 féle à la carte fogással várunk, köztük igazi jászsági specialitásokkal.
3: Rendezvényt szervezel?
4: Családi és baráti összejövetelek teljes körű lebonyolítását vállaljuk 45 főig. Ha pedig otthon élveznéd az ízeket, a menüt és az à la carte ételeket házhoz is szállítjuk.
3: Rendelés és asztalfoglalás 0657 405 510.
4: Keresd a Pipacs éttermet a Facebookon, vagy látogass el a pipacsetteremjászberény.hu weboldalra.
5: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
6: De a szabadság megmarad.
7: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
9: A QFM hírei.
10: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már néhány centimétert emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most
0: indul a reggel.
11: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Akik Jászberényben autóznak, ugyanis kezdődik a 34. Django Fesztivál és Népművészeti Vásár. A rendezvény miatt több utcában és téren ideiglenes lezárásokra, valamint forgalmi rendváltozásokra kell számítani a városban. A lezárások több szakaszban léptek és lépnek életben. A Víz utcában a Jászság Népi Együttes székháza előtti területet és parkolót augusztus 10-e éjfélig zárták le a Serház utca csatlakozásáig. Ugyancsak augusztus 10-én délig van érvényben a teljes lezárás a 31-130-as út városon áthaladó szakaszán, a Banki csomóponttól a Nagy Templom utcáig. Szintén augusztus 10-én délig zárva tartják a Lehel Vezér gimnázium előtti közlekedési területet és parkoló utat a Szervíz út gyalogos átkelőjéig, a Szent Háromság teret, a Szervíz utat az OTP előtti parkoló végéig, valamint a Szervíz út és a Lehel Vezér tér közötti parkterületet. Ugyanígy le van zárva a Holló András utca a Szervíz úttól a Fürdő utcáig, a Dériné utca a Szervíz úttól a Főnix Fészek műhelyház nagykapujáig, a Fürdő utcában a gimnáziumnál lévő 5 egybefüggő parkoló, valamint a Promenád park teljes területe. Változott a forgalmi rend is, a Megyeház utca a Tölgyfa utcától a Lehel Vezér térig, valamint a Táncsics Mihály utca a Bercsényi úttól a Lehel Vezér térig Zsák utca lett, kétirányú forgalommal és megállási tilalommal. Az Izzel Janka utcában irányváltás történt, a Bercsényi úttól a Zoltán utcáig egyirányú a forgalom, a Zoltán utcától a Lehel Vezér térig pedig Zsák utca alakult, ahol szintén tilos a megállás. A mai napon, azaz augusztus 5-én este 6 órától újabb korlátozások lépnek majd életbe, amelyek augusztus 10-én reggel 6 óráig tartanak. Kétirányúsítják a Serház utcát, és 3 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a Víz utca és Hatvani utca találkozásánál. Teljesen lezárják a Hatvani utat a Klapka-György Technikum tornapályájának nagykapujától a rendőrség épületével szembeni háromszög parkolóig. Zárva lesz a Fürdő épület előtti 5 parkolóállás, valamint a rendőrséggel szembeni háromszög parkoló is. A Hatvani út Margit-sziget és a Strandfürdő közötti szakaszon viszont maradt kétirányú a forgalom. Emellett augusztus 11-én 24 óráig lezárásra kerül a Margit-sziget, a Zagyva folyó és a Hatvani út közötti Petes 1-es zöldfűes terület. Augusztus 8-án szombaton délután 3:30 és este 6 óra között a fesztiváli felvonulás ideje alatt lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a piactól a Kőhídig, a Fürdő utcát és a Dériné utcát. Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljék a kijelzett jelzőtáblákat és ügyeljenek arra, hogy a megadott időpontokban ne hagyjanak parkológépjárművet a fesztivál területén. A szervezők köszönik türelmüket, megértésüket és sok szeretettel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM jelzbelényből hozom a friss pollen információkat. A parlagfű pollen szemei alacsony, helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben, és a következő napokban egyre több felé érhetik el a tüneteket okozó szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja továbbra is országosan magas. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a libatovfélék, az üröm, a hárs, a szerítgesztenye, a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma pedig az alacsony és közepes tartalmány között alakul a térségben.

0: que te hace llorar.
1: Ez a Trio FM Jazzbrainből, kellemes szerda reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, kik ünnepelnek ma augusztus 5-én. Elsősorban a naptár szerint a Krisztinákat ünnepeljük, akiknek ezúton kívánok nagyon boldog névnapot. A Krisztina név egyébként latin eredetű, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény. Ugyancsak ma ünnepelnek még a Kriszta, Szlavátor, Izolda, Zebulon, Viáter, Ábel, Mária, Peregrina, Párizs, illetve Oszia nevet viselő hallgatóink is. Isten éltesse minden névnaposunkat, legyen szép a napjuk. A zene pedig jár a köszöntés mellé, Taylor Swift következik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafalfestékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászsávási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
8: People say the meanest things. Yeah, I've been called a twit, I've been called so many things. I know I've done a bit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting.

Ez a Trio FM Jászberényből. Nézzük, milyen neves évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 5-éhez. Ma lenne 96 éves Neil Armstrong amerikai űrhajós, aki 1969-ben az Apollo 11 parancsnokaként első emberként lépett a Holdra. Nevét ma kráter és ásvány is őrzi, de leghíresebb mondatát mindenki ismeri. Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Ugyancsak ma ünnepelni 176. születésnapját Guy de Maupassant, francia író, a modern novella egyik legnagyobb mestere, a Szép fiú és az Egy asszony élete szerzője. A magyar sportolóink közül ma 81 éves Gici Csaba olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó, szintén ezen a napon született a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Boros Otto, aki ma lenne 97 éves, valamint a szintén olimpiai bajnok vízilabdázó és edző Faragó Tamás, aki ma 74 esztendős. Végül egy érdekesség a közlekedés világából. Napra pontosan 112 évvel ezelőtt, 1914. augusztus 5-én helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát az amerikai Clevelandben.

Ez a Trio FM jazzberényből kezdődik a 34. Django Fesztivál és Népművészeti Vásár jazzberényben, hogy miként állt össze a programkínálat a kihívások ellenére, és milyen színes előadásokra, koncertekre, valamint vásári forgatagra számíthatnak a következő napokban, arról ma délőtt 10 óra után részletesen is hallhatnak műsorunkban Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Tartsanak velünk 10 után, és itt a 97 héten jövünk a részletekkel.

0: Lucas Graham dalát hallottuk, ez volt a Mama Said, itt a Jászság kedvencei között a napindító összeállításunkban. 9 óra hamarosan a legfontosabb információkat hozza az MTHír szolgálat, majd folytatjuk egy újabb órával. Itt lesz az óranyitó felvételünk Sabrina Carpentertől, a tavalyi sláger a Manchild már bekészítve, íme kis ízelítő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, kompjúteres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a hőség. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ezért továbbra is takarékosságot kér a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a Schengen jövezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten 10000 jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
7: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt 7 perccel, kellemes délelőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Startol a várva várt Csángó Fesztivál itt Jászberényben, immáron 34. alkalommal. Jövünk majd a részletekkel, hogy mire számítatnak majd itt a következő napokban városunkban. Szűcs Gáborral, a Csángó Fesztivál igazgatójával beszélgetünk. 10 óra után a vele készített interjút hallhatják. Addig is hozok ajánlások többi településéről néhány programajánlatot, közben pedig hozom Uncle Cracker, illetve Teddy Sims egy-egy szuper dalát.

0: A Trio FM-et hallgatják, a hőségben sokakban felmerül a kérdés, klímát vagy ventilátort érdemesebb használni, ma kímélni szeretnénk a szervezetünket. A válasz a hőmérséklettől és a páratartalomtól is függ. A ventilátor valójában nem hűti a levegőt, hanem a levegő áramoltatásával segíti az izzadság párolgását, ami hőt von el a testtől. Magas páratartalom mellett jó szolgálatot tehet, ám 32 fok felett száraz levegőben a forró levegő keringtetésével akár fokozhatja is a hőterhelést. A légkondicionáló ezzel szemben valóban csökkenti a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát, így mérsékli a szervezeten nehezedő nyomást. Ugyanakkor a túl hidegre állított klíma kiszárítatja a nyálkahártyát, és a kinti-benti drasztikus hőmérséklet különbség megterhelő a szervezetünknek. A szakemberek szerint a benti hőmérséklet legfeljebb 6-8 fokkal legyen alacsonyabb a kintinél, és ne feledkezzünk meg a szűrők fél éves tisztításáról sem. A legjobb megoldás a kettő kombinálása lehet, ha a klímát 25-27 fokra állítjuk, és mellette alacsony fokozaton ventilátort használunk, kisebb energiafogyasztásra érhetünk el kellemes hőérzetet.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.
2: You see,

0: Pontos közlekedési információkat hozok mindazoknak, akik Jászberényben autóznak, ugyanis kezdődik a 34. Django Fesztivál és Népművészeti Vásár. A rendezvény miatt több utcában és téren ideiglenes lezárásokra, valamint forgalmi rendváltozásokra kell számítani a városban. A lezárások több szakaszban léptek és lépnek életben. A Víz utcában a Jászság Népi Együttes székháza előtti területet és parkolót augusztus 10-e éjfélig zárták le a Serház utca csatlakozásáig. Ugyancsak augusztus 10-én délig van érvényben a teljes lezárás a 31-130-as út városon áthaladó szakaszán, a Banki csomóponttól a Nagy Templom utcáig. Szintén augusztus 10-én délig zárva tartják a Lehel vezér gimnázium előtti közlekedési területet és parkoló utat a szervíz út gyalogos átkelőjéig, a Szentháromság teret a szervíz utat az OTP előtti parkoló végéig, valamint a szervíz út és a Lehel vezér tér közötti parkterületet. Ugyanígy le van zárva a Holló András utca a szervíz úttól a Fürdő utcáig, a Dériné utca a szervíz úttól a Főnix fészek műhelyház nagykapujáig, a Fürdő utcában a gimnáziumnál lévő 5 egybefüggő parkoló, valamint a Promenád park teljes területe. Változott a forgalmi rend is, a Megyeház utca a Tölgyfa utcától a Lehel vezér térig, valamint a Táncsics Mihály utca a Bercsényi úttól a Lehel vezér térig Zsák utca lett, kétirányú forgalommal és megállási tilalommal. Az Izzel Janka utcában irányváltás történt, a Bercsényi úttól a Zoltán utcáig egyirányú a forgalom, a Zoltán utcától a Lehel vezér térig pedig Zsák utca alakult, ahol szintén tilos a megállás. A mai napon, azaz augusztus 5-én este 6 órától újabb korlátozások lépnek majd életbe, amelyek augusztus 10-én reggel 6 óráig tartanak. Kétirányúsítják a Serház utcát, és 3 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a Víz utca és Hatvani utca találkozásánál. Teljesen lezárják a Hatvani utat a Klapka-György Technikum tornapályájának nagykapujától a rendőrség épületével szembeni háromszög parkolóig. Zárva lesz a Fürdő épület előtti 5 parkolóállás, valamint a rendőrséggel szembeni háromszög parkoló is. A Hatvani út Margit-sziget és a Strandfürdő közötti szakaszon viszont maradt kétirányú a forgalom. Emellett augusztus 11-én 24 óráig lezárásra kerül a Margit-sziget, a Zagyva folyó és a Hatvani út közötti Petes 1-es zöldfűes terület. Augusztus 8-án szombaton délután 3:30 és este 6 óra között a fesztiváli felvonulás ideje alatt lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a piactól a Kőhídig, a Fürdő utcát és a Dériné utcát. Kérem önöket, hogy fokozottan figyeljék a kijelzett jelzőtáblákat és ügyeljenek arra, hogy a megadott időpontokban ne hagyjanak parkológépjárművet a fesztivál területén. A szervezők köszönik türelmüket, megértésüket és sok szeretettel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
3: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmad sincs, hol reggelisztesd őket.
2: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistro reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
3: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
2: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
3: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
2: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
3: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
2: Birs Kávézó és Bistro. Jászberény, Lehel vezértér.
3: 0620 240 40 44.
2: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is. A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse.
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
7: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Tisztán szórakozás.
1: Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászíványon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jászíványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, ugrálóvár, arcfestés és csillentetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyér szentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 3:30-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonym Rock Band ad majd koncertet, 9:30-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. jászíványi falunap augusztus 15-én Jászíványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászra látogatni. Augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér 1 szám alatt. Mindháron nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig dupló sarok várja, biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Trio FM Jászberényből kezdődik a 34. Django Fesztivál és Népművészeti Vásár Jászberényben, hogy miként állt össze a programkínálat a kihívások ellenére, és milyen színes előadásokra, koncertekre, valamint vásári forgatagra számíthatnak a következő napokban. Arról ma délőtt 10 óra után részletesen is hallhatnak műsorunkban Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Tartsanak velünk 10 után, és itt a 97 héten jövünk a részletekkel.

Bokelit lemezek, filmes fényképezőgépek, régi autók és a 90-es évek divatja. Ha végig görgetjük a közösségi oldalakat, könnyen úgy érezhetjük, mintha visszarepültünk volna az időben. A legérdekesebb az egészben, hogy a retroláz leglelkesebb követői éppen a Z-generáció tagjai, vagyis azok a fiatalok, akik abban a korszakban még meg sem születtek. A pszichológusok ezt a jelenséget történelmi nosztalgiának nevezik. Lee Ratchett amerikai pszichológus rámutatott, ilyenkor nem a saját emlékeinket sírjuk vissza, hanem egy olyan korszakot idealizálunk, amelyet csak filmekből, zenékből vagy családi emlékekből ismerünk. Ez a vágy nem a múlt pontos felidézéséről szól, hanem arról az érzésről, hogy akkoriban valahogy egyszerűbbnek és kiszámíthatóbbnak tűnt az élet. Ezért terjednek a közösségi médiában a 90-es éveket idéző videók is, a kazettás Walkman, vagy a régi videójátékok nem azért vonzóak, mert praktikusabbak a mai okos eszközöknél, hanem mert egy lassabb, emberközelibb világot idéznek meg. Ezt a piaci adatok is alátámasztják, a bakelit lemezek reneszánsza mellett a Z-generáció meglepő lendületet adott az analóg fotózásnak is. A szakértők szerint a háttérben a digitális telítettség áll. Mivel az életünk nagy része a képernyők elő zajlik, egyre értékesebbé válnak a kézzel fogható élmények, egy lemez felhelyezése vagy egy filmtekes befűzése olyan rituálé, amelyből teljesen hiányzik az értesítések és az algoritmusok állandó zaja. A nosztalgia tehát nem arról szól, hogy mindenki vissza akar költözni 1996-ban, hanem arról, hogy a múlt egyes darabjai segítenek lelassulni egy kicsit a jelenben. Itt a Trión pedig folytatjuk a 90-es évekkel. Ha már 1996-ot említettem, következzen ebből az évből egy dal Rabintól, ez a Do You Know What It Takes.

0: 10 óra hamarosan folytatjuk a Trio FM szerda délőttjét a legfontosabb információkkal, a hírcsakrunk után pedig belevágunk egy újabb órába, itt lesz Will Smith örökzöldje a Men in Black 1997-ből.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a hőség, csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a Schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten 10000-ek jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Újabb kapvillamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 39. korszerű, alacsony padlós légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A beszerzés Európai Uniós támogatásból valósult meg. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között a múlt héten keletkezett tűzhelyszínén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30000 köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. a Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: a Trio FM-et hallgatják, remek témákkal és izgalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket a délelőtt során. Ebben az órában itt leszünk Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a Csángó Fesztivál igazgatója. Beszélgetünk majd vele a mai induló rendezvény programjairól és a szervezés hátteréről. 11 óra után pedig a Napközben magazinban Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára lesz a vendégünk, akivel a térség fejlesztéseiről és a legfontosabb döntésekről váltunk szót. Tartsanak velünk továbbra is itt a 97 héten.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Velünk, köztünk, rólunk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Félmillió

0: Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
1: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberényváros önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már mindig július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt, mert ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget melózunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberényvárostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
0: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
1: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát igazából az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
0: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
2: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
0: A Csángó Fesztivál fotókiállítással a 13. Kárpáthaza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszi kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallos 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor

0: A fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
1: Morvai Gyimesi Csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. De akár egy Nap Legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, hogy tavaly voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a Morvai Gyimesi Csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az Apruk tere konszervtéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek közt Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
0: Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Dios le pido.
1: Ez a Trio FM Ahjásság rádiója. Indul Jászberényben a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár. A szervező munka és a megvalósítás hátteréről Kisnémetné királyéval beszélgetett Szűcs Gáborral, a Ahjásság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a fesztivál igazgatójával.
2: Csángó Fesztivált és Népművészeti Vásárt rendeznek Jászberényben, a színes program kínálatban fellépnek majd moldvai, gyimesi csángók, hagyományőrzők, erdélyi, felvidék és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok és énekesek, és persze megannyi programelem gazdagítja majd ezt a következő néhány napot itt Jászberényben, és itt köszönhetem a telefonvonal túlsó végén Szűcs Gábort, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjét, a fesztivál igazgatóját. Szervusz Gábor.
3: Szervusz, üdvözlök mindenkit.
2: Azt gondolom, hogy jó néhány héttel ezelőtt, vagy még a nyár elején nem voltunk ennyire optimisták, hogy hogyan, miként tud megvalósulni a Csángó Fesztivál, de hogy én látom, szinte maradéktalanul azokat a programelemeket meg tudjátok valósítani, amely gerincét, középpontját, fókuszát jelenti egy-egy fesztiválnak. Megnyugodtál-e már, mint igazgató, hogy szépen elindulhat ez a fesztivál idén is?
3: Nem volt egyszerű a történet, ez igazából még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdés, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzata képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt. Tehát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden.
2: Több évtizedek kísérjük a Csángó Fesztivált itt a rádióban is, különböző program ajánlókkal, riportokkal, interjúkkal, helyszíni beszámolókkal, és azért az látszik például az utóbbi esztendőben is, hogy próbáljátok akár ennek a költségvetését is idézőjelbe úgy szűkre szabni, hogy a támogatások nem változnak, de valamilyen úton módon azért programokat próbáljátok bővíteni. Most ez a költség egyébként számszakilag mennyi?
3: Igazából a Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált, amiből természetesen így is nagyon-nagyon kell azért átgondolni a költségeket, hiszen a szolgáltatások tavalyhoz képest 15-20%-kal emelkedtek, hangfénytechnikáról beszélek, őrzésvédelem, takarítatás, orvosi ügyelet, tehát nem sorolom végig, amit ki kell fizetnünk, de még nincs is semmi program, még nincs színpadunk, marketing tevékenység semmi. Tehát ezek komoly összegek a szolgáltatások, és hát akár nagy épülhet fel az, hogy akkor milyen programot tudunk. Nyilván nem volt egyszerű, hogy július elején még nem volt biztos, hiszen azért itt pár olyan táncsok volt, aki ígéretet tett, hogy el tud jönni, már nem tudta megvárni, hogy mi a döntés, és nem vállalták be a részvételt, de azért vannak olyan csoportok, amik természetesen igen, úgyhogy azért nem fogunk ilyen szenvedni, én azt gondolom, hogy megint egy színes kavalkát lesz Jászberény.
2: Gondolom, és biztosan így látod te is, hogy megnyugtató az lenne, hogy egy kiszámítható olyan támogatási rendszer lenne, hogy azért egy ilyen nagyhírű fesztivál kezdés előtt ne 3 héttel aggódjon azon, hogy lehet vagy nem lehet. Egyébként itt a probléma, ami volt, szóba ígéret volt?
3: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóba ígéret is, hogy kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet, már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben. Sajnos ez nem mindig így működött, mert ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előbb kell kívni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ilyenkor a fesztivál.
1: Szűcs Gáborral, a Csángó Fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Interjúnk hamarosan folytatódik, szó lesz majd a fellépőkről és az idei programkínálatról is. Tartsanak velünk továbbra is, most zenélünk!

0: Ez a Trio FM jazzmenéből folytatjuk a beszélgetést Szűcs Gáborral, a Csángó Fesztivál igazgatójával. Kisnémetné királyéva interjújából már is kiderül, hogy milyen autentikus névzenei és névtánc produkciókra, vásári forgatagra és esti koncertekre számíthat a közönség a következő napokban itt Berényben.
1: Kiket vártok ide Jászberénybe, és azt gondolom, hogy ahogy ha valaki már volt lehetőség és végignézte a programfüzetet, hogy éppen azok a dolgok valósulnak meg, amiről te már itt a rádióban is több ízben beszéltél, hogy vissza a gyökerekhez, és ez most így nagyon kirajzolódik a 2026-os program kínálatban.
2: Igen, tehát az a fajta szemlélet nem változik. Tehát egyébként meg visszatérve erre a pénzügyi dolgokra, nyilván aki idejön látogató vagy érdeklődő, egyetlen nem érdekli, hogy oldjuk meg. Az a lényeg, hogy legyen rendezvény, fesztivál, ez egy normális dolog. Tehát a lakóknak is, vagy a gazdasági szereplőknek is, hogy történjen meg ez a fesztivál. Ezzel is törekedtünk. Természetesen, ahogy említetted, igen, tehát az van nagyon fontos, hogy aminek a fesztiválnak a szemlélet az megvan. Abból nem is szeretnék engedni, hiszen egyrészt nincs is másik ilyen rendezvény Magyarországon, már csak ezért is kell ezt a fesztivál tovább is vinni, hiszen a morvai gyímesi csángók, a erdélyi, a magyarság táncai, zenéi, falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgy mondom, hogy populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. Mert akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben, nem tudom, hogy talán már jegyeket is fogytak. Az a magyar néptánc mozdulataiból, elemeiből épül fel az a produkció, ami ez egy nagyon jó Nikola Parov zenekar, zenei, szerkesztői zenepárosul. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, tavaly voltak először, ők is adatközlőktől tanultak névzenét, és ezt dolgozták fel a saját ízlésük szerint, tehát más világot nyit ki a fiatalok irányában, ahol meg tudják tapasztalni a magyar névzene szépségét, és a már populárisabb változatot. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a morvai gyímesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen népi együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság népi együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó fog lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konzervetéren, a népművészeti vásárba 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházban pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna is, bandája is újra jön Jászberénybe. Tehát én azt hiszem, hogy az ennyien rövid idő alatt is sikerült összeállítani egy jó programot, nyilván nem most kezdtük júli közepén, hanem ezt azért folyamatosan, csak nem mindent tudtunk időre ugye szerződésekkel lekötni, mert nem láttunk még, hogy működni fogja rendesen.
1: Tehát nagyon sok fesztivál helyszín van ez alatt a jó néhány nap alatt itt Jászberényben, és hát a viszontlátásra Jászberény az egy csúcspontja szokott lenni a fesztiválnak, teljes mértékben zsúfolásig megtöltődik Jászberény főtere, és az anyagi nehézségek ellenére a tűzijátékhoz úgy néz ki, hogy még mindig ragaszkodtatok, és ezzel is megajándékozzátok a közönséget.
2: Sok olyan kérdés van persze, hogy miért kell tűzijáték, hogyha nincs annyi pénzetek, tehát vannak ilyen kérdések, amin el lehet gondolkozni. Nem milliós tételekről beszélünk, de mégis egy olyan látványelem és egy olyan záró akkordja egy többnapos rendezvénynek, ami méltó. És én azt gondolom, hogy ilyenek szükségesek, és kellene egy ilyen fesztiválnak az zárása végén, úgyhogy ez idén is meg fogjuk tartani. Tehát ugyanezek a kérdések merülnek, hogy miért nincs külföldi együttes. Tudjuk, de nem erről szól a fesztivál. Egy. Kettő, nyilván egy színességet ad a rendezvénynek. Nem is zárkózunk el, ezerről soha se zárkóztunk el. A harmadik, hogy ez olyan szállás lehetőségi Jászberényben drámaian problematikás. Nincsen olyan áron elérhető szállás, ahova el tudjuk szállásolni az ideérkező külföldéket, örülünk, hogy mostani ideérkező csoportokat el tudjuk szállásolni. Ez már tavaly is probléma volt, idén is, és sajnos azt látom, hogy ez még lehet, hogy nagyobb probléma lesz a jövőben, mint ahogy gondolnánk. Úgyhogy ugye ezek olyan tényezők, amelyekről nem tehetünk, és ezzel kell élni, és ehhez kell társítani a rendezvénynek a programjait, programeleme.
0: A Django Fesztivál programjairól Szűcs Gábort hallották, a folytatásban még szó esik majd a Jászság népi együttes és a fiatalok szerepvállalásáról, valamint a hőség elleni felkészülésről is.
3: Trio FM.
4: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse?
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
7: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Ez a Trio FM Jászberényből beszélgetésünk záró részében Kisnémetné Király Éva, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjét, Szűcs Gábort arról kérdezi, miként vesznek részt a házigazdák és a Viganó Művészeti Iskola növendékei a fesztiválon, és hogyan készülnek a kánikulára a szervezők.
1: Beszéljünk arról is, hogy mint házigazdaként a Jászság Népi Együttes van-e kapacitás, lehetőség, hogy azért ti is bemutatkozzatok egy-egy fesztivál színpadon a táncosaitokkal.
2: Természetesen a Jászság Népi Együttes mindig aktív résztvevője a fesztiválnak, akár nagyobb lélegzetű műsorral kapcsolatban, mint egy tavaly, és egy önálló előadással jelentkeztünk. Most több programban, egy-egy koreográfiával lesz jelen az együttes, és hát mellette pedig tervezésben minden nap társulat nagy része itt van az irodában, és dolgozik, és a háttérmunkát csinálna, meg csinálni is fogja, de a színpadon is ott a helyük, meg kell is, hogy ott legyenek, mint házigazda, ez nem kérdés.
1: És ne feledkezzünk meg a fiatalokról, a gyerekekről, az utánpótlás csoportokról, akik a tanévben, tehát a Viganó Művészeti Iskola növendékeiről beszélek, halmozzák a különböző elismeréseket a nagyon szép produkciókkal és koreográfiákkal. Lesz-e most arra lehetőség, hogy kifejezetten csak az ő produkciójukat tudja megnézni a nagy közönség?
2: Végül is két alkalommal is, a szerdai napon itt a együttes székházával, ha nem is az egész művészeti iskola csoportjai, hanem a szolisztikusak, tehát akik valamilyen szólóversenyen elindultak benne az évben, azoknak lesz egy kis gálaműsor a Jászság Népi székházában, és hát vasárnap majdnem, hogy velük zárjuk, ha azt gondoljuk, mert délután a főtéri színpadon egy órás önálló műsort adnak a művészeti iskolás táncosaink. Nem az összes, tehát a telephelyek mind nem lesznek, mondjuk a jubilómi záró műsorunkon júniusban, de a berényi csoportok a színpadon lesznek, úgyhogy természetesen ők is részesei ennek a fesztiválnak, mert ott vannak minden, és már ők is segítenek, tehát a fiatalabb 13-14 éves korosztály, mert itt van, figyeli, mi történik, segítenek önkéntes módon, ha kérjük, ha nem. Tehát ez nagyon jó, mert érzik a fesztiválnak a jelentőségét, és ennek az egész népkáncszerűnek a jelentőségét.
1: A Csángó Fesztivál több helyszínen zajlik, sok olyan eset, amikor ugye párhuzamosan Jászberény különböző területein, de egy újabb kihívással kell megküzdeni, ez pedig a irdatlan nagy forróság és a hőség. Kell-e valamit átütemezni, hogyan készültök erre?
2: Nem igazán tervezünk ütemezést, főleg hát most erős, még van a nemzetközi táborunk is, most kemény, mert a folyamatosan tánc próbáljuk van a táncosoknak, de hát itt a vizeket hordjuk zsákszámra úgymond, és ezzel segítünk itt a táborlakóknak is, hogy hidegvízhez jussanak folyamatosan. Hétvégére azért már mond egy lehűlést, és az a lehűlés 30-33 fok lesz, de a 40-hez képest szerintem már jelentős olyan érzeted ad, ami hűvösebbnek tűnhet a 42 fokhoz. Meglátjuk az időjárás jelentést, nyilván, hogy olyan lesz, akkor ilyen vízfelvevő pontokat a felvonulás idejére be fogunk tervezni. Fölmerült, hogy a főtéren is jó lenne egy ilyen árnyékoló, hát igen, minden jó lenne, egy ilyen árnyékoló komoly összegbe kerül, hát azt viszont a költségvetés nem bírja el, tehát a felvonulás ide után ott sajnos a közönségnek ki kell bírni azt a meleget, de mondom, remélem, hogy péntek, szombat, vasárnap már azért hűvösebb lesz valamivel.
1: Én pedig azt kívánom, hogy újra sok-sok ezer ember látogasson el Jászberénybe a Csángó Fesztiválra. Nagyon szépen köszönöm az interjút, találkozunk Jászberényben a Csángó Fesztiválon. Szűcs Gábor fesztiváligazgatót hallották itt a Trio Rádióban. Viszont hallásra, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm én is!
0: Az elmúlt percekben itt a Trio FM-en Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a Csángó Fesztivál igazgatójával beszélgettünk. A rendezvény részletes programját megtalálják a fesztivál hivatalos felületein. Minden kedves hallgatónak tartalmas szórakozást kívánunk a 34. Csángó Fesztiválhoz.

Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos információ következik a vízhasználattal kapcsolatban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Jászberény teljes közigazgatási területén, valamint Porteleken. A rendelkezés visszavonásig érvényes. A kánikula és a megnövekedett fogyasztás miatt a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. A szabályozás értelmében tilos az ivóvízhálózatról locsolni a közparkokat, kerteket és a pázsitot. Ugyancsak tilos az utak, járdák és udvarok mosása, a gépjárművek tisztítása, a kerti medencék feltöltése, valamint az automata öntözőrendszerek működtetése. Az intézkedések célja, hogy a tartós hőség idején is mindenhová biztonságosan eljusson a megfelelő mennyiségű ivóvíz.

11 óra hamarosan folytatjuk majd a napközben magazinunkkal. Térségünk országgyűlési képviselője Halmai Ferenc lesz a vendégünk. Sokféle témát érintünk majd a beszélgetés során. Érdemes ezt továbbra is velünk tartani. Váltom.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: Itt a Bírs kávézó és bisztró szerdai kínálata, csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és bajor húsgombócleves készül náluk, a főételek közül pedig kérhető sajtos tejfölös rakott brokkoli, lájvni sertésmáj és fűszeres tarja cukkini tósnival, cacikivel a séf ajánlatából. Természetesen választható komplett menü is, rendeletünk a 0620-240-40-44-es telefonszámon a Bírs kávézó és bisztró elérhetőségén. Ízletes ebéd a Sólyom Hotelből is, maragulyásleves, megyleves készül, választható a főételek közül rántott csirkeszárny, békönbeteket, csirkemelcsíkok, tejszínes, pulykaragú zöldséges nyokkival, fokhagymás sertés ragú és csirkemel alagút, az új napi menüben pedig borsos tokány jászmin rizssel. A Sólyom Hotel telefonszáma 57-401-267. Aranykalán étterem, szerdai finomságai, nyírségi gombócleves, csontleves készül, harcsapaprikást is fogyasztatunk túrós csúszával, ajánlanak még sajttal, sonkával töltött karajt, rizibizivel, rántott sajtot, bolognai spagettit, valamint választható még csőben sült karfió rizssel, a vega menüben pedig padlizsán steak, koktélparadicsomos kuszkusszal. Két elérhetőség az Aranykalán étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étteremben csontleves, burgonyaleves a mai kínálatukban, paradicsomos káposzta rántott párizsival, Holstein sertésszelet főburgonyával, jóasszony sertésszelet és rántott camembert krokettel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem várja vendégeit, ma nyírség gombócleves, őszi baraszkleves készül, ehetünk még gombapaprikás tarhonyával, tejszínes garnélás tájletelt, sertésszelet jóasszony módra, csilis csirkemelcsíkok, rántott szűzérme a mai ajánlatban, valamint szerepel még a menüsorban rántott mini camembert áfonyalekvárral, mákos guba vanília pudinggal. Ha a Karamán önkiszolgáló étteremből rendelnének, akkor hívják az 57-406-710-es számot. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, szerdán náluk pácolt sajtkészült salátával, aszalt paradicsomos spenótos risotto, desszert vagy kávé a napi menüben. Az ételek természetesen gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukor nélkül. A Hello Berény parkolóban pedig helyben fogyaszthatunk, vagy kérhetjük elvitelre is. Beugorhatunk ebédre a River Bistróba is, alföldi húslevessel várnak minket, rakott kell, fetával, pórihagymával töltött bordahasáb burgonyával a mai választató főételek közül. Ha pedig rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-as telefonszámot.
3: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Jászberényi nagyvállalat is korlátozta energiafelhasználását. Csökken a tisztató vízszintje, rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Két sérüléses baleset és 14 elfogás egy nap alatt a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a Jászberényi székhelyű Jászplasztik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. a Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó víz készletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Az elmúlt 24 órában két olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették.
2: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Stúdiónk vendége volt Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kisnémetné királyéva interjújában az első részben az energiatakarékosságról, valamint a jászsági idősellátás és a kórházi gondozás összehangolásáról esik szó.
2: Itt köszöntöm a Trió Rádió stúdiójában Halmai Ferencet, a Jászság országgyűlési képviselőjét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Mi most tulajdonképpen egy ilyen komfortos helyen tudunk beszélgetni a stúdióban, ahol 27-28 fok van, és egy összefogásra van szükség mindenki részéről, hiszen akár a vízellátás, akár a elektromos áramellátás, azért csinyán kell bele, takarékoskodni kell.
3: Először is nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmak, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott, és a polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy tehát át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
2: És természetesen itt a Trió Rádióban pedig tájékoztatjuk majd hallgatóinkat minden aktualitásról, mint hogy tettük ezt az elmúlt időszakban is. És akkor maradjunk még itt a választókerületben, a Jászságban. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége nemrégiben ülésezett. Nyilván több fontos kérdésben is tárgyaltak, de talán az egyik a legfontosabb, ugye úgy tudom, hogy a kórház főigazgatója kezdeményezte, hogy az idős gondozás, a betegellátás olyan összhangba kerüljön, amelyben nyilván az idősek számára egy megoldás jelenthet, hiszen nagyon sokan, talán több mint 60 beteg is van az kórházban, akik orvosi kezelésre már nem, de gondozásra viszont szorulnak. Mi az ön feladata ebben, mit tud majd a kormány ebben hathatósan segíteni, mert nyilván ez nem egy lokális probléma, hanem egy országos szintű is valószínűleg.
3: Igen, ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a jösszülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez érten.

0: hívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
1: Műsorunk vendége Halmai Ferenc országgyűlési képviselő, az interjúnk hamarosan folytatódik, a következőkben a térséget érintő vasút és útfelújításokról beszélgetünk.
2: Trió napközben. Minden, ami jásság.

0: A Trio FM-et hallgatják, már is folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a Jászság országgyűlési képviselőjével. A következő percekben kiderül, milyen vasút és útfelújítások várhatóak itt a választókerületben, valamint hogyan segítik a jászsági településeket a Magyar Falu Program és a Szent István vidékfejlesztési program forrásai.
1: És akkor a választókerületi fejlesztéseknél tartunk, akkor ön is megjelentette a közösségi oldalán, hogy a vasútfejlesztés az tulajdonképpen a közösségi közlekedésben egy kiemelt szerepet fog kapni a következő időszakban, rá is szorul a vasúti pálya rekonstrukciós, és itt a választókerületben is van lehetőség arra, hogy egy bizonyos szakasz megújuljon. Melyik lehet ez, képviselő, hogyan állnak most ezzel?
2: Jelen pillanatban a Nagykátó-Újszász vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézi miniszter úrék

0: több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás. De én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: És hogyha a jársági településekről beszélünk, akkor a Magyar Falu Program az egy fontos fejlesztési bázis lehet, vagy forrás, hiszen nagyon sok kis település van, az ő számukra nagyon jelentős. Ha jól tudom, akkor meghirdetésre kerültek már különböző területi pályázatok, és eredmények is születtek. Miről tud ezzel kapcsolatosan beszámolni?
0: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Magyar Falu Program mellett nyilván vannak egyéb forrási lehetőségek, meg nyilván az uniós forrásokból is majd vélhetőleg tudnak továbbfejlődni a jársági települések is. Van-e már olyan listája képviselő úrnak, amiben azért nagyjából látja, hogy mik azok a területek, amelyek mondjuk kiemelkedően fejlesztésre szorulnak itt a jársági településeken, és meg is jelennek az önkormányzatok beadványába, hiszen úgy tudom, hogy készül egy ilyen összeállítás is.
0: Ez nem csak a mostani pályázatokról, illetve az igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva a pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzunk, vagy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben.
1: Itt ezeknél a forrásoknál milyen szerepet játszhat a Szent István vidékfejlesztési program? Mennyire kapcsolódik szorosan hozzá, vagy ez egy kiemelkedően egy külön területet fog, és az tulajdonképpen egy más jellegű támogatása lehet a településeknek?
0: A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze, és ezt még egyszer elmondom, szakmai szervezetek fogják eldönteni, tehát nem egy politikus, nem egy képviselő, a szakmai szervezetek, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
2: Az elmúlt percekben a területi fejlesztésekről hallottak Halmai Ferenctől, országgyűlési képviselőnktől, az interjú folytatásában a rendvédelmi szerveket érintő tervekről és az intézkedési csomagról is szó lesz. Tartsanak velünk továbbra is!
3: Információk a járság szívéből! A Trió napközbennel mindig napra készen!

0: Ez a Trio FMS Berényből műsorunk vendége továbbra is Halmai Ferenc térségünk országgyűlési képviselője.
1: A belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként az elmúlt hetekben, hát nagyon sokszor látjuk képviselő urat, államtitkár urat igen aktívan, hiszen a miniszter urat is helyettesíti a parlamentben. Amikor kinevezték, akkor beszéltünk arról, hogy mik azok a nagyon fontos intézkedések, amelyet érezni kell a rendvédelmi szerveknek, hogy áll képviselő úrnak az előkészítő munkája. Az a bizonyos csomag, az már kibontásra került, vagy még mindig összeállítás alatt van?
2: Már tulajdonképpen nagyon sok előkészítő munka folyik, már jó néhány törvényjavaslatot be is nyújtottunk, volt, amit el is fogadtak, van, ami még jelen pillanatban is a tárgyalások folyamatában van. Mindenképpen nagyon fontos azt megjegyezni, hogy dolgozunk a rendőrség életpálya modelljén. A sport államtitkárságon dolgozunk, akár a TAO pénzek, akár egyéb más elosztási, vagy azokon a világversenyeken, amik jelen pillanatban is majd talán ebben az évben, vagy jövőre jönnek az országban. Nyilván ezek mind pénzt kíván. Ezeknek az előkészítésén dolgozunk, és természetesen, ami az én szívügyem, a rendőrség, illetve a rendészeti szerveknek az életpálya modellel, a illetmény növekedéssel, és hát ezekkel a dolgokkal hogyan lehet csökkenteni az adminisztrációt, hogyan lehet korszerűsíteni a ruhákat, amit talán kényelmesebb viselet lesz. Tehát ez mind folyamatban van a rendőrségen. Hogyan tudjuk azokat a körülményeket helyretedni, ami a munkakörülményeket javítja, ezen folyamatos a munka, és ez azért ősszel egy része elő is fog jönni. De nyilván ez nem egy gyors folyamat, hiszen nem akarjuk elkapkodni. Nagyon sok véleményt meg kell hallgatnunk. A kollégák folyamatosan ontják a véleményüket, és ez nagyon jó. Ezt meghallgatni, ezt azt gondolom, hogy kötelességünk, és nyilván ezt beépítjük.
1: A szakmai szervezetek és a társadalmiasítás.
2: Ez így van. Nyilván a szakmai szervezetekkel már volt megbeszélésünk, és folyamatosan mérkeznek a kollégák, van egy platform, ahol beírhatnak, és egyszerűen ez működik.
1: És akkor beszéljünk egy picit még egy szinttel magasabbra, ami tulajdonképpen majdnem mindenkit érint. Valamilyen módon mondhatjuk, hogy azokat a kormány intézkedéseket, amelyek rövidesen életbe lépnek. Ön ezek közül mi az, amit kiemel, és úgy gondolja, hogy akár itt tényleg a járságban az emberek mindennapjait is befolyásolni tudja majd?
2: Mindenképpen vállalásunk volt, nyilván a tűzifa áfájának csökkentése, a vényköteles gyógyszereknek a áfa csökkentése, 0%-os áfájának a bevezetése, az egészséges élelmiszereknek a áfa csökkentése. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak, és ezek azért már nagyon sok, mivel itt a nyakunkon az ősz a tél, tehát a tűzifát nyilván nem lehet januárban meg februárban megvenni, tehát ezek azért maximum egy szeptemberi intézkedések kell, hogy legyenek, és természetesen nyilván, mint mindennek van költségvetési vonzata, és azért erre az évre már kaptunk egy szinte kész költségvetést, amit állandóan módosítani kell, de hát nyilván mindjárt tudjuk, hogy ennek már a 80-90%-a elúszott, úgyhogy ebből kell gazdálkodnunk, de ezeket a vállalásokat, ezeket mindent megcsinálunk, hiszen ahogy összeszámoltuk, én azt gondolom, közel 100 vállalást már teljesítettünk ezen a 101 néhányot ezen az időszakban, és most jönnek a többi, nyilván ez a 100 nap, vagy ez az elmúlt két és fél hónap azért ez igen kemény munkával telt, hiszen minden héten parlament, éjszakákig, éjfélig ott vagyunk, és nyilván nyomjuk át ezeket a törvényeket. Természetesen jogállamot építeni jogállami módszerekkel lehet.
0: A rendvédelmi és kormányzati intézkedésekről beszélgetünk Halmai Ferenccel, térségünk országgyűlési képviselőjével, az interjú záró részében a Csángó Fesztivál támogatásáról és a jövőbeli kulturális pályázatokról esik majd szó. Tartsanak velünk továbbra is!
3: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.

0: Trio FM Jászberényből interjúnk befejező részében Halmai Ferenc országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, miként sikerült végül biztosítani az állami támogatást a Csángó Fesztivál megtartásához.
1: Van egy nagy rendezvényünk is, a Csángó Fesztivál, amely az ország egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénysorozata, és turisztikai szempontból is jelentős, amelynek a megvalósulását igen kérdéses volt, és én, ha jól tudom, akkor államtitkár úr, képviselő úrnak igencsak sok ajtón kellett bekopogtatni ahhoz, hogy ez el is tudjon indulni.
2: Több olyan rendezvény van, ami nagyon fontos a járságnak. Sajnos a Jászok Világtalálkozó, és pont egy olyan szerencsétlen időpontba esett, ahol már nagyon nehéz volt összeszedni bármit is, és talán a Csángó Fesztivál az valamivel könnyebb volt, hiszen ott volt még egy kis idő. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert veszélyessé válik a megtartása, tehát kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkárasszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit összetudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos.
1: És azt tudjuk Nagy Ervin államtitkár úrtól, hogy teljesen más rendszerbe fogják majd ugye a kulturális támogatásokat. Mi az, amit esetleg tanácsként is el tudott mondani a fesztivál igazgatójának, hogy mi az, amire készüljenek, amire figyeljenek, amivel számolni kell a következő esztendőben?
2: Igen, én mindenképpen azt javasolnám, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra ezeket a pénzeket, hiszen megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt, mert egyébként mindenki úgy számol most is, hogy na majd az utolsó pillanatban innen-onnan kérünk valamit. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
1: Rendkívül erős tempót diktál a Tisza kormány minden területen, de hát azért egy választókerületi képviselőnek kell is itt lenni, de van-e lehetősége majd egy kis pihenésre is, képviselő úr, hogyan, miként számol a nyár következő heteire?
2: Tulajdonképpen lesz egy országgyűlési szünet, ez tulajdonképpen egy hétfő kedd lesz, ahol nem lesz nyilván plenáris ülés, és talán előtte is utána lesz egy kis idő. Azt nem tudom, hogy nekem lesz-e, hiszen a belügyminisztériumban folyamatos a munka, de nagyon remélem, hogy lesz, és egy pár napra el tudok menni a feleségem elé is pihenni, de meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Mindenképpen kellene valami pihenés, mert érzem, hogy óriási volt a hajtás és a nyomás, főleg amíg nem tudtam ott lakni Budapesten, addig hajnalban mentem, késő este érkeztem, igazából csak aludni jártam haza, és a hétvége pedig nyilván a választó területemre maradt.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, hogy időt szánt a Trio Rádió hallgatója is, és elfogadta a meghívásunkat. További jó munkát kívánok önnek, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm.
3: Trio napközben minden, ami jásság.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
0: Itt a Bírs Kávézó és Bistró szerdai kínálata, csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és bajor húsgombócleves készül náluk, a főételek közül pedig kérhető sajtos tejfölös rakott brokkoli, lájmini sertésmáj és fűszeres tarja cukkini tócsnival, cacikivel a séf ajánlatából. Természetesen választható komplett menü is, rendeletünk a 0620-240-4044-es telefonszámon, a Bírs Kávézó és Bistró elérhetőségén. Ízletes ebéd a Sólyom Hotelből is, maragulyásleves, megyleves készül, választható a főételek közül rántott csirkeszárny, békönbeteket, csirkemelcsíkok, tejszínes, pulykaragú zöldséges nyokkival, fokhagymás sertés ragú és csirkemel alagút, az új napi menüben pedig borsos tokány jászmin rizssel. A Sólyom Hotel telefonszáma 57 401 267. Aranykalán étterem szerdai finomságai, nyírségi gombócleves, csontleves készül, harcsapaprikást is fogyasztott hallottunk túrós csúszával, ajánlanak még sajttal, sonkával töltött karajt, rizibizivel, rántott sajtot, bolognai spagettit, valamint választható még csőben sült karfiol rizssel, a vega menüben pedig padlizsán steak, koktélparadicsomos kuszkusszal. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étteremben csontleves, burgonyaleves a mai kínálatukban, paradicsomos káposzta rántott párizsival, Holstein sertésszelet főburgonyával, jóasszony sertésszelet és rántott camembert krokettel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem várja vendégeit, ma nyírség gombócleves, őszi baraszkleves készül, ehetünk még gombapaprikás tarhonyával, tejszínes garnélás tájletelt, sertésszelet jóasszony módra, csilis csirkemelcsíkok, rántott szűzérme a mai ajánlatban, valamint szerepel még a menüsorban rántott mini camembert áfonyalekvárral, mákos guba vanília pudinggal. Ha a Karamán önkiszolgáló étteremből rendelnének, akkor hívják az 57-406-710-es számot. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, szerdán náluk pácolt sajtkészült salátával, aszalt paradicsomos spenótos risotto, desszert vagy kávé a napi menüben. Az ételek természetesen gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukor nélkül. A Hello Berény parkolóban pedig helyben fogyaszthatunk, vagy kérhetjük elvitelre is. Beugorhatunk ebédre a River Bistróba is, alföldi húslevessel várnak minket, rakott kell, fetával, pórihagymával töltött bordahasáb burgonyával a mai választató főételek közül. Ha pedig rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-as telefonszámot.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
2: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmükre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberényváros önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újként rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án hogy lefújjuk a rendezvényt. Hát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egy bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
1: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
2: Volt két bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, az állami források is azért január-februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván elő kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
3: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogy ha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
1: A Csángó Fesztivál fotókiállítással, a 13. Kárpát-haza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszik kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallos 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrző rendezők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
2: Morvai gyimesi csángók, a erdélyi, a magyarság táncai, zenéi, falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgy mondom, hogy populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani, mert akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak névzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a morvai gyimesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az Apruk tere konzervtéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székháza, pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
1: Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszarói önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadásán jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhőképződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio napközben minden, ami jásság.

0: Mi át a pillanatokat? Ismerje meg a helyi értékeket! Ez a Trió napközben.
1: Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászíványon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jászíványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, úrálóvár, arcfestés és csillentetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyérszentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 3:30-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig Szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonym Rock Band ad majd koncertet, 9:30-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. jászíványi falunap augusztus 15-én Jászíványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászra látogatni, augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér 1 szám alatt. Mindhárom nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig dupló sarok várja, biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Dél lesz hamarosan, Zsupos Ágival rádióztatnak, ma is 14 órától itt lesz a délutáni műszak. Ági persze most is készült egy ízelítővel, már is megtudhatjuk, mi mindent hallhatnak nála kettőtől. Jön a mai műsor tartalma a Dióhéjban. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Készülj, mert ma is jó kis kavalkád vár minket a délutáni műszakban, kettőkor startolunk. Kiderül, mennyi felesleges havidíjat fizethetünk észre sem véve, és azt is kivesézzük, miért nem lehet egyszerűen csak pár szemet megenni a nasiból, amikor kibontunk egy zacskóval. Aztán jön egy kicsit érzékenyebb téma is, hogyan segítsünk a gyerekeknek talpra állni egy-egy kudarc után, meg persze az sem maradhat ki, mit művel a hajunkkal a klóros vagy a sós víz ilyenkor nyáron. Négy körül belassulunk picit, szó lesz róla, miért jó néha felállni a szék mellől, és hogyan maradjunk éberek, ha híreket olvasunk, hogy ne akárkinek higgyünk el akármit. A végére pedig tartogatok egy kis apróságot még, hogy miért esik jó reggelente egy kis nyújtózás, és miért ajánlom én ezt mindenkinek. Kettőtől hatig itt leszek, tartsanak velem a délutáni műszakban.
0: Tulajdonképpen én csak ezt mondom, tartsanak Ágival, további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a délőtti figyelmet, holnap reggel 7-kor ismét jelentkezem. Pálinkás Zsoltot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel Uszoda és Termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel Uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menü ajánló.
9: Itt a Bies Kávézó és Bistró szerdai kínálata, csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és bajor húsgombócleves készül náluk. A főételek közül pedig kérhető sajtos tejfölös rakott brokkoli, lájvni sertésmáj és fűszeres tarja cukkini tósnival, cacikivel a séf ajánlatából. Természetesen választható komplett menü is. Rendeletünk a 0620-240-40-44-es telefonszámon a Bies Kávézó és Bistró elérhetőségén. Ízletes ebéd a Sólyom Hotelből is, maragulyásleves, megyleves készül, választható a főételek közül rántott csirkeszárny, békönbeteket, csirkemelcsíkok, tejszínes, pulykaragú zöldséges nyokkival, fokhagymás sertés ragú és csirkemel alagút, az új napi menüben pedig borsos tokány jászmin rizssel. A Sólyom Hotel telefonszáma 57 401 267. Aranykalán étterem szerdai finomságai, nyírségi gombócleves, csontleves készül, harcsapaprikást is fogyasztatunk túrós csuszával, ajánlanak még sajttal, sonkával töltött karajt, rizibizivel, rántott sajtot, bolognai spagettit, valamint választható még csőben sült karfiol rizssel, a vega menüben pedig padlizsán steak, koktélparadicsomos kuszkusszal. Két elérhetőség az Aranykalán étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étteremben csontleves, burgonyaleves a mai kínálatukban, paradicsomos káposzta rántott párizsival, Holstein sertésszelet főburgonyával, jóasszony sertésszelet és rántott camembert krokettel. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. A Karamán önkiszolgáló étterem várja vendégeit, ma nyírség gombócleves, őszi baraszkleves készül, ehetünk még gombapaprikás tarhonyával, tejszínes garnélás tájletelt, sertésszelet jóasszony módra, csilis csirkemelcsíkok, rántott szűzérme a mai ajánlatban, valamint szerepel még a menüsorban rántott mini camembert áfonyalekvárral, mákos guba vanília pudinggal. Ha a Karamán önkiszolgáló étteremből rendelnének, akkor hívják az 57-406-710-es számot. Áromfogásos ebédmenü a Hello Berén parkolóban, szerdán náluk pácolt sajtkészült salátával, aszalt paradicsomos spenótos risotto, desszert vagy kávé a napi menüben. Az ételek természetesen gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukor nélkül. A Hello Berén parkolóban pedig helyben fogyaszthatunk, vagy kérhetjük elvitelre is. Beugorhatunk ebédre a River Bistróba is, alföldi húslevessel várnak minket, rakott kell, fetával, pórihagymával töltött bordahasáb burgonyával a mai választató főételek közül. Ha pedig rendelnénk, hívjuk az 57-407-500-as telefonszámot.
8: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
10: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. 10 millió fölé emelkedett az 55 és 79 év közötti alkalmazottak száma Dél-Koreában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. Az előre tervezetthez képest 300 megawatttal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Mavir adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában. Megújul a teljes hévjármű flotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
10: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy finom ebédre vágysz?
3: Vagy beülnél a barátokkal egy jó vacsorára?
2: A Jászberényi Pipacs étteremben a helyed.
3: Belvárosi kis vendéglőnkben, hangulatos kerthelyiséggel, hétfőtől szombatig változatos napi menüvel és több mint 100 féle à la carte fogással várunk, köztük igazi jászsági specialitásokkal.
2: Rendezvényt szervezel?
3: Családi és baráti összejövetelek teljes körű lebonyolítását vállaljuk 45 főig. Ha pedig otthon élveznéd az ízeket, a menüt és az à la carte ételeket házhoz is szállítjuk.
2: Rendelés és asztalfoglalás 0657 405 510.
3: Keresd a Pipacs éttermet a Facebookon, vagy látogass el a pipacsetteremjászberény.hu weboldalra.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt 24 órában két olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a jászberényi székhelyű Jász Plastik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó vízkészletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
4: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmat sincs, hol reggelisztesd őket.
3: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistro reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
4: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
3: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
4: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők, előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
3: Birs Kávézó és Bistro. Jászberény, Lehel vezértér.
4: 0620 240 40 44.
3: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse?
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. Az előre tervezetthez képest 300 megawattal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a MAVIR adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként, írja a holtankoljak.hu. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légi támadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légi csapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az ötödik átutalás Kijevnek. Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonjára érkezett SMS-ben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a Sepsiszentgyörgyi Szigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali 1-ig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Félmilliós adománya Jászfényszari önkormányzattól a Berényi Kórháznak. Több mint 400 közreműködővel kezdetét veszi a Csángó Fesztivál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszari önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadásán jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer Kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Számos program, több mint 400 közreműködő köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztiváligazgató.
11: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmükre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án hogy lefújjuk a rendezvényt, mert ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 70-75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
10: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
11: Volt két bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, mert igazából az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, az állami források is azért január-februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván elő kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
10: Halmai Ferenc a Jánosság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
12: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
10: A Csángó Fesztivál fotókiállítással, a 13. Kárpát-haza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszi kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallosz 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
11: Morvai Gyimesi Csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgy mondom, hogy populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani, mert akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak névzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a Morvai Gyimesi Csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jánosság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az Apruk tere konzervtéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek közt Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
10: Nagy rész derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhőképződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a perzselő hőség. Több mint 600 településen van vízkorlátozás. Lezuhant egy siklóernyős a Villányi hegységben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására. Ez derül ki az European legfrissebb jelentéséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. A kormányválság kezelését a megkérdezettek fele értékelte pozitívan, ám az intézkedések megítélésében mély politikai törésvonalak mutatkoznak. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre is kedre a kormány. A kabinet 10 kiemelt előterjesztést nyújtott be a képviselőknek, amelyek egyebek között a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítására, a rendészeti feladatok racionalizálására és az aszálysújtotta agrárágazat támogatására vonatkoznak. A gazdasági és költségvetési intézkedések mellett a javaslatcsomag része az is, hogy szeptembertől a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adója nullára csökkenjen. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonjára érkezett egy SMS, amiben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Sigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget. Halálos siklóernyős baleset történt a Villányi hegységben tegnap. A szerencsétlenül járt férfi a sziklára zuhant a Szársomjó-hegyen. A helyi önkéntes erdőtűzoltó egyesület közölte, hogy a bajba jutott sportolóhoz mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. A halottat hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek, sziklás terepen kosárhordágyon juttatták le a hegyről a kimentési pontig. Onnan terepjáróval szállították a hegy lábához. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megkezdődik a mai délutáni műszak, augusztus 5-e van szerda. A Krisztinák névnapja, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Nekem is van egy szuper jó fej Krisztina barátnőm, úgyhogy innen is puszilom. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a leggyakoribb alakváltozata, a görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián keresztény férfi név női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Sok boldogságot kívánunk nekik, ebben az órában szó lesz majd arról, mennyi felesleges havidíjat fizethetünk észrevétlenül különféle előfizetésekre, illetve arról is, miért olyan nehéz abbahagyni egyszer elkezdett rágcsálni való elvését. Aki kérdezne, hozzászólhat a 0630 301 2277-es számunkon, teheti ezt egész délután, amíg szól Billie Eilish is, hiszen ő nyitja a sort 14 óra után. A Birds of a Feather című dalával, én pedig Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan meglepődnek, amikor alaposan átnézik a bankszámla kivonatukat, és rájönnek, hány apró, havonta levonandó előfizetésük fut párhuzamosan, amiket rég nem is használnak. A pénzügyi szakértők szerint ezek az apró 5-10 eurós vagy 1000-2000 forintos tételek külön-külön jelentéktelennek tűnnek, összeadva viszont akár egy komolyabb havi kiadást is kitehetnek. Érdemes időnként akár negyed évente végigmenni a folyószámlán és megnézni, mely szolgáltatásokat veszük igazán igénybe, és melyeket felejtettünk el lemondani egy próbaidőszak után. Sok szolgáltatásnál emlékeztetőt is be lehet állítani a megújulás előtt, így nem ér minket meglepetés. Ez a fajta rendszeres áttekintés az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy pénzt spóroljunk anélkül, hogy bármiről is le kellene mondanunk, amit valóban használunk. A B52s következik, és a Love Shack.

0: 97 hét Trio FM melletted szól.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

97.7 Trio FM melletted szól. 14:30 után folytatjuk a délutáni műszakot itt a Trio FM-en. Bízom benne, hogy velünk tartanak a tikkasztó hőségben is. Nem sokára jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána pedig szó lesz arról, miért olyan nehéz abba hagyni a rákcsálást, ha már egyszer elkezdtük. Aztán egy hűsítő slágerrel is érkezem, Ray Dalton szól majd a Blood Running-gal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagy Koncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folk kocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szász Csáválsi zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Django Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Jászberényi nagyvállalat is korlátozta energiafelhasználását. Csökken a tisztató vízszintje, rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Két sérüléses baleset és 14 elfogás egy nap alatt a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a jászberényi székhelyű Jász Plastik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó vízkészletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Az elmúlt 24 órában 2 olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittasi járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan tapasztalják, hogy egy zacskó chipsz vagy sós ropogtatnivaló elkezdése után szinte lehetetlen abba hagyni az evést, mielőtt az egész elfogyna. Ennek nem a gyenge akaraterő az oka, hanem tudatosan megtervezett élelmiszer összetétel. Az élelmiszeripari szakértők szerint sok snack terméket kifejezetten úgy fejlesztenek ki, hogy a só, a cukor és a zsír aránya elérje az úgynevezett élvezeti csúcspontot, ami a lehető legerősebb jutalmazó hatást váltja ki az agyunkban, anélkül, hogy bármelyik íz túlzottnak tűnne. Ehhez társul a ropogós textúra és az apró falatok mérete is, amelyek szintén arra ösztönöznek, hogy folyamatosan nyúljunk a következő darabért. A szakértők szerint segíthet, ha eleve kisebb, előre kimért adagot teszünk egy tálkába, ahelyett, hogy az egész zacskóból eszünk, mert így tudatosabban éljük meg, mennyit fogyasztottunk. Regenbull mandalával folytatjuk, ez lesz a Human.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, zárul az első óránk a mai délutáni műszakban, és bízom benne, hogy velünk tartanak a következőben is, hiszen itt leszek egészen este 6 óráig. Ne menjenek sehová, 15 órától friss hírek érkeznek, és rögtön utána Alex Warren szól a Fever Dream című dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Marad a perzselő hőség. Jelentősen kevesebb áramot és vizet használnak a magyarok. A teljes hévjárműflottát lecserélik. Jó napot kívánok, Szejfrid Adél vagyok. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, erről az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatott. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derül ki az Európion legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. Megújul a teljes hévjárműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és új rakodóhelyeket, parkolókat is kijelölnek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, hogy a főváros az üzletek, kerékpárosok és gyalogosok konfliktusát szeretné feloldani a döntéssel. Közben a nagy körút átfogó megújításán is dolgoznak. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaül-Zemplén megyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett biztonságos természetes fürdőhely. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a szerda délutáni műszak augusztus 5-én a Krisztinák névnapján. Ebben az órában egy csomó mindenről beszélgetünk, ahogy azt már megszokhatták. Például arról, hogyan segíthetünk a gyerekeknek jól feldolgozni egy-egy kudarcot, az óra második felében pedig arról lesz szó, mit tesz a klóros vagy sós víz a hajunkkal nyáron. SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 0630 301 22 77, most pedig a Pussycat Dolls és Busta Rhymes közöse szól, ez lesz a Don't Cha 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A kudarc minden gyerek életében előbb-utóbb megjelenik, legyen szó egy rosszul sikerült dolgozatról, vagy egy elvesztett meccsről, és a szülői reakció nagyon sokat számít abban, hogy dolgozza fel ezt a gyerek. A pszichológusok szerint segít, hanem azonnal próbáljuk megoldani, vagy relativizálni a helyzetet, hanem előbb hagyjuk, hogy a gyerek kibeszélje, mit érez. Hasznos, ha a hangsúlyt nem az eredményre, hanem a beletett erőfeszítésre helyezzük, mert ez segít abban, hogy a gyerek a kudarcot ne a saját értéktelenségének jeleként élje meg, hanem egy tanulási lehetőségként. A szülői példamutatás itt is sokat számít. Ha mi magunk is nyugodtan tudunk beszélni a saját hibáinkról, kudarcainkról, azzal mintát adunk a gyerekeknek arra, hogyan lehet ezekkel egészségesen együtt élni. Jöhet egy újabb kedvenc? Éva megzenél, ez lesz a Spot.

97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után vágtatunk tovább itt a délutáni műszakban, a legnagyobb hőségben. Kitartást kívánok mindenkinek, és ne menjenek sehová, hiszen jönnek a friss jársági hírek. Minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az óra második felében a hajunkat ápoljuk kicsit, beszélünk arról, mit tesz a klóros vagy a sós víz a frizuránkkal. A hírek után pedig a Passenger dala szól majd a Let Her Go. Mutatom is. Let her go.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 5286.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
9: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy kb. 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatást, a kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újként rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt. Hát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egy bevételek, tehát ez a 70-75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
8: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
9: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január-februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig mi húzzuk, de mi fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
8: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
10: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankó féle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogy ha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
8: A Csángó Fesztivál fotókiállítással a 13. Kárpát-haza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszi kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallosz 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
9: Morvai Gyimesi Csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászverénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. Akár egy nap legenda, kiváló produkció, 25 éve volt Jászverényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak névzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a Morvai Gyimesi Csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konzervatéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászverénybe.
8: Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszarói önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadásán jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta, önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A nyári medencézés és tengerparti fürdőzés kellemes időtöltés. A hajunknak azonban megterhelő tud lenni. A klóros víz kiszáríthatja a hajszálakat, s tartósan gyengítheti a haj szerkezetet. Míg a sós víz szintén elvonja a nedvességet és érdesebbé teheti a hajat. A szakértők szerint érdemes fürdés előtt megnedvesíteni a hajat tiszta csapvízzel, mert a már nedves hajszál kevésbé szívja magába a klóros vagy sós vizet. Fürdés után alapos, tiszta vizes öblítés és egy hidratáló hajápoló használata sokat segít a károsodás mérséklésében. Azoknak, akik gyakran úsznak, érdemes hetente egyszer mély hidratáló hajpakolást is beiktatni. Ez segít pótolni a hajszál elveszített nedvességét és fényét. Zara Larson is tudna mesélni, gyönyörű frizurái szoktak lenni, az ő dala jön, a Can't Tame Her.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget is ért a második óránk, fél idejéhez érkezünk a mai délutáni műszaknak, augusztus 5-én, szerdán a Krisztinák névnapján. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk, 16 órától jövünk friss hírekkel, addig pedig mutatom, mit hallgatunk meg az óra elején. Az óra nyitányaként Amy McDonald zenél majd a This is the Life című dalát hozza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Újra nyitott az ingyenes keszthelyi Helikon strand. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozó, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy fogalmazott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Kiváló a vízminősége, így ismét megnyitották a keszthelyi Helikon strandot, közölte a város polgármestere. Tóth Gergely hozzátette, a mosdó használatot is ingyenessé tették. Az önkormányzat előzőleg feljelentést tett, mert a tó szennyezésében szándékosságot gyanítottak. Az ingyenesen látogatható balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen a vízben. Keszthelyen 3 balatoni strand van, mindháromnál kiváló a vízminőség. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára egy 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a máva hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánkilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36-42 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Augusztus 5-én szerdán, a Krisztinák névnapján folytatjuk a délutáni műszakot, 16 óra után. Ebben az órában szó lesz arról, miért érdemes a rövid mozgás szüneteket tartani ülő munka közben, az óra második felében pedig arról, hogyan fejleszthetjük a kritikus gondolkodásunkat, amikor híreket olvasunk. Erre bizony az elmúlt években nagy szükségünk volt. Aki kérdezne vagy hozzászólna, tudják megteheti. SMS Viber elérhetőségünkön ez a 0630 301 2277, addig pedig érkezik Somber és a 12-12.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Aki egész nap ülő munkát végez, annak különösen fontos lenne rendszeresen mozognia. A legtöbben mégis órákig egyhuzamban ülnek a képernyő előtt. A kutatók szerint nem feltétlenül egy hosszabb edzésre van szükség ehhez. Sokkal inkább arra, hogy óránként néhány percre felálljunk, nyújtózkodjunk vagy sétáljunk egyet a lakásban vagy az irodában. Ezek az apró gyakori mozgásszünetek segítenek a vérkeringésnek, csökkentik az izmok elmerevedését, és a kutatások szerint még a koncentrációra is jótékony hatással vannak. Érdemes egy emlékeztetőt beállítani,

nehezen jut eszünkbe felállni, hiszen a megszokás kialakításához eleinte gyakran külső segítségre van szükség. Hosszú távon ez a fajta apró, tudatos mozgás sokat segíthet a mozgásszervi panaszok megelőzésében is. Jöjjön az aha dala, a Take on Me!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után nem sokára jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti, úgyhogy ne menjenek sehová, fontos infók jönnek, de az óra második felére is tartogattam még meglepetés témát. Megmutatom majd, hogyan fejleszthetjük a kritikus gondolkodásunkat, főleg akkor, hogyha híreket olvasunk. A Wonderful Life is készülődik, a Hurts és a Purple Disco Machine dala, ebből most csak egy rövid részletet mutatok, mert utána természetesen a friss hírekkel folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 34. Django Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
4: De a szabadság megmarad.
5: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a kisznekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Az elmúlt 24 órában két olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a jászberényi székhelyű Jászplasztik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó vízkészletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek, az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Manapság óriási mennyiségű információ és hír zúdul ránk naponta, ezért különösen fontos, hogy tudatosan, kritikusan olvassuk ezeket. A szakértők szerint érdemes mindig megnézni, ki a hír forrása, vagyis egészen pontosan mi, és hogy az adott oldal korábban is megbízhatónak bizonyult-e. Hasznos, ha egy fontosabb, meglepő hírt nem csak egyetlen forrásból ellenőrzünk, hanem megnézzük, mások hogyan számolnak be ugyanarról az eseményről. Érdemes odafigyelni arra is, hogy egy cikk tényeket közele, vagy inkább véleményt, hiszen a kettő gyakran összemosódhat. A túlzottan érzelmekre ható, felkiáltó jeles vagy megdöbbentő címek szintén óvatosságra intenek, ezek ugyanis gyakran arra készülnek, hogy minél gyorsabban kattintsunk rájuk, nem feltétlenül arra, hogy pontosan tájékoztassanak. Ezeket ne felejtsék el, tartsák észben, addig pedig zenél az Iron Mafia és a Follow the Flow közöse a P oldal.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Lezárult a harmadik óránk is, de ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk a mai délutáni műszak záró etapjával. Én egészen este 6-ig itt leszek, hogy pörgessük a munkaidőt, és mi hamarabb bejöhessen a pihenés ideje. 17 óra után is jövök majd friss témákkal, de ami biztos, hogy most hírekkel folytatjuk, és azt is megmutatom, melyik lesz az óra nyitódala. A Bem Bem, Camila Cabello és Ed Sheeran közöse.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Kigyulladt a szőke tisza hajórony Szegeden. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszálysújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízállása ellenére is a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápiószelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség visz vizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. Tűz keletkezett az ikonikus Szőke Tisza roncsainál Szegeden. A szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a környező vegetációt, illetve a hajó alsó szintjét. A gőzhajót 1976-ban mondták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol az 1980-as években étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki. Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
7: You hated the ocean, but you're surfing now.

97.7 Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába, hogy mondani szoktam augusztus 5-én, szerdán a Krisztinák névnapján. Még megtehetik egészen a mai napon, úgyhogy köszöntsék őket, ne felejtkezzenek el róluk. Ebben az órában beszélgetünk majd arról, miért jó reggel néhány percet nyújtással kezdeni, az óra második felében pedig arról lesz szó, miért érzünk megkönnyebbülést egy zuhany vagy a fürdés után, akkor is, ha nem voltunk fizikailag fáradtak. Az SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 06 30 301 22 77, ide várom az üzeneteiket, addig is jöjjön Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling 17 óra után. I got

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan rögtön az ébresztő óra után felpattannak az ágyból, pedig érdemes lenne néhány percet szánni egy könnyű nyújtásra, mielőtt belevágunk a napba. A szakértők szerint alvás közben az izmaink és ízületeink egy ideig mozdulatlanok maradnak, ezért ébredés után kissé merevebbek lehetünk, mint a nap folyamán később. Egy rövid néhány perces nyújtás

segít beindítani a vérkeringést, és fokozatosan, kíméletesen ébreszti fel a testet, ahelyett, hogy hirtelen feszes izmokkal ugranánk talpra. Ez emellett mentálisan is segíthet ráhangolódni a napra, egyfajta nyugodt, tudatos átmenetet biztosítva az alvás és az aktív tevékenység között. Nem kell hozzá bonyolult gyakorlatsor, elég néhány egyszerű nyújtó mozdulat az ágy szélén ülve, vagy állva. A jókedvért cserébe pedig akár táncra is perdülhetnek, mert hogy jön Megan Thee Stallion és Dua Lipa közöse a Swedish Spy.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatjuk, hogy mi hamarabb bejöjjön a pihenés ideje. Most átadom a terepet egy picit, mert hogy jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, de utána zenélünk is természetesen a hírek után. Jennifer Lopez dalasszol az Ain't It Funny. És még egy témát tartogatok itt a műsor vége felé, azzal kapcsolatban miért érzünk megkönnyebbülést egy zuhany vagy a fürdés után akkor is, ha nem voltunk fizikailag fáradtak. Maradjanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Félmilliós adománya Jászfényszari önkormányzattól a Berényi Kórháznak. Több mint 400 közreműködővel kezdetét veszi a Csángó Fesztivál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszarói önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadásán jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer Kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Számos program, több mint 400 közreműködő köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
9: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt, mert ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget melózunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy ez száll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 70-75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
8: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
9: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, mert ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előbb kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, de nem fogunk bevállalni a jövőbe, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
8: Halmai Ferenc Aljánság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
10: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankó féle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
8: A Csángó Fesztivál fotókiállítással a 13. Kárpát-haza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszi kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallosz 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
9: A morvai gyimesi csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei, falvai jönnek el ide Jászverénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani, mert akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászverényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak névzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a morvai gyimesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konzervetéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
8: Nagy rész derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A story.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan számolnak be arról, hogy egy zuhanyzás vagy fürdés után sokkal frissebbnek, nyugodtabbnak érzik magukat, még akkor is, ha fizikailag nem voltak különösebben elfáradva. A szakértők szerint ennek része lehet a víz élettani hatása, hiszen a meleg víz ellazítja az izmokat, a hőmérsékletváltozás pedig frissítő érzést kelt. Legalább ilyen fontos szerepe van azonban a rituálénak magának. A zuhanyzás egyfajta határvonalat húz a nap egyik szakasza és a másik közé, jelezve az agyunknak, hogy most váltunk, például a munkából a pihenésbe. Ez a fajta tudatos átmenet segít mentálisan is lezárni az addigi teendőket, és ez a megkönnyebbülés érzése legalább annyira pszichológiai eredetű, mint fizikai. Én azt gondolom, Taylor Swift is ebben segít, már hogy mentálisan is jól legyünk, ha pedig táncolnak is rá, akkor fizikailag is. Jön a The Fate of Ophelia.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ezzel véget is ért a mai délutáni műszak. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak ezen a szerdai napon is, és hogy megtiszteltek figyelmükkel. Legközelebb pénteken találkozhatunk, legalábbis mi, a szokott időpontban 2-től este 6-ig, mert hogy holnap reggel Pálinkás Zsolt ébreszti majd önöket. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és rádiózzanak a Trio FM-mel a következő napokban is. A búcsúdalom ma is szól, Mark Kimberly lesz az, Na Belong Together. Szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A Poszton szerintük nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség vízfizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán, az alacsony vízállás miatt a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőketész aroncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhat záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Stúdiónk vendége volt Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kisnémetné Király Éva interjújában az első részben az energiatakarékosságról, valamint a jászsági idősellátás és a kórházi gondozás összehangolásáról esik szó.
1: Itt köszöntöm a Trio Rádió stúdiójában Halmai Ferencet, a Jászság országgyűlési képviselőjét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mi most tulajdonképpen egy ilyen komfortos helyen tudunk beszélgetni a stúdióban, ahol 27-28 fok van, és egy összefogásra van szükség mindenki részéről, hiszen akár a vízellátás, akár a elektromos áramellátás, azért csinyán kell bele, takarékoskodni kell.
2: Először is nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmak, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott, és a polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy tehát át tudjuk viselni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
1: És természetesen itt a Trio Rádióban pedig tájékoztatjuk majd hallgatóinkat minden aktualitásról, mint hogy tettük ezt az elmúlt időszakban is. És akkor maradjunk még itt a választókerületben, a Jászságban. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége nemrégiben ülésezett. Nyilván több fontos kérdésben is tárgyaltak, de talán az egyik a legfontosabb, ugye úgy tudom, hogy a kórház főigazgatója kezdeményezte, hogy az idős gondozás, a betegellátás olyan összhangba kerüljön, amelyben nyilván az idősek számára egy megoldás jelenthet, hiszen nagyon sokan, talán több mint 60 beteg is van az Erzsébet kórházban, akik orvosi kezelésre már nem, de gondozásra viszont szorulnak. Mi az ön feladata ebben, mit tud majd a kormány ebben hathatósan segíteni, mert nyilván ez nem egy lokális probléma, hanem egy országos szintű is valószínűleg.
2: Igen, ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a jösszülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én továbbéltek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
0: Műsorunk vendége Halmai Ferenc országgyűlési képviselő, az interjúnk hamarosan folytatódik, a következőkben a térséget érintő vasút és útfelújításokról beszélgetünk.
3: Trio FM mellette szól.

0: Rio FM-et hallgatják, már is folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a Jászság országgyűlési képviselőjével. A következő percekben kiderül, milyen vasút és útfelújítások várhatóak itt a választókerületben, valamint hogyan segítik a jászsági településeket a Magyar Falu Program és a Szent István Vidékfejlesztési Program forrásai.
1: És akkor a választó kerületi fejlesztéseknél tartunk, akkor ön is megjelentette a közösségi oldalán, hogy a vasútfejlesztés az tulajdonképpen a közösségi közlekedésben egy kiemelt szerepet fog kapni a következő időszakban, rá is szorul a vasúti pálya rekonstrukciós, és itt a választó kerületben is van lehetőség arra, hogy egy bizonyos szakasz megújulja. Melyik lehet ez, képviselő, hogyan állnak most ezzel?
2: Jelen pillanatban a Nagykátó-Újszász vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a vitézi miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a jászságot is fogja segíteni.
1: És hogyha a jászsági településekről beszélünk, akkor a Magyar Falu Program az egy fontos fejlesztési bázis lehet, vagy forrás, hiszen nagyon sok kis van, az ő számukra nagyon jelentős. Ha jól tudom, akkor meghirdetésre kerültek már különböző területi pályázatok, és eredmények is születtek. Miről tud ezzel kapcsolatosan beszámolni?
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Magyar Falu Program mellett nyilván vannak egyéb forrási lehetőségek, meg nyilván az uniós forrásokból is majd vélhetőleg tudnak továbbfejlődni a jászsági települések is. Van-e már olyan listája képviselő úrnak, amiben azért nagyjából látja, hogy mik azok a területek, amelyek mondjuk kiemelkedően fejlesztésre szorulnak itt a jászsági településeken, és meg is jelennek az önkormányzatok beadványába, hiszen úgy tudom, hogy készül egy ilyen összeállítás is.
2: Ez nem csak

0: rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben.
1: Itt ezeknél a forrásoknál milyen szerepet játszhat a Szent István vidékfejlesztési program? Mennyire kapcsolódik szorosan hozzá, vagy ez egy kiemelkedően egy külön területet fog, és az tulajdonképpen egy más jellegű támogatása lehet a településeknek?
0: A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze, és ezt még egyszer elmondom, szakmai szervezetek fogják eldönteni, tehát nem egy politikus, nem egy képviselő, a szakmai szervezetek, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
2: Az elmúlt percekben a területi fejlesztésekről hallottak Halmai Ferenctől, országgyűlési képviselőnktől, az interjú folytatásában a rendvédelmi szerveket érintő tervekről és az intézkedési csomagról is szó lesz. Tartsanak velünk továbbra is!
3: Jó FM! Mellette szól!

0: Ez a Trio FM Jászberényből műsorunk vendége, továbbra is Halmai Ferenc térségünk országgyűlési képviselője.
1: A belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként az elmúlt hetekben, hát nagyon sokszor látjuk képviselő urat, államtitkár urat igen aktívan, hiszen a miniszter urat is helyettesíti a parlamentben. Amikor kinevezték, akkor beszéltünk, hogy mik azok a nagyon fontos

0: intézkedések, amelyet érezni kell a rendvédelmi szerveknek, hogy áll képviselő úrnak az előkészítő munkája. Az a bizonyos csomag, az már kibontásra került, vagy még mindig összeállítás alatt van?
1: Már tulajdonképpen nagyon sok előkészítő munka folyik. Már jó néhány törvényjavaslatot be is nyújtottunk, volt, amit el is fogadtak, van, ami még jelen pillanatban is a tárgyalások folyamatában van. Mindenképpen nagyon fontos azt megjegyezni, hogy dolgozunk a rendőrség életpálya modelljén. A sport államtitkárságon dolgozunk, akár a TAO pénzek, akár egyéb más elosztás, vagy azokon a világversenyeken, amik jelen pillanatban is majd talán ebben az évben, vagy jövőre jönnek az országban. Nyilván ezek mind pénzt kíván. Ezeknek az előkészítésén dolgozunk, és természetesen, ami az én szívügyem, a rendőrség, illetve a rendészeti szerveknek az életpályamodellel, a illetmény növekedéssel, és hát ezekkel a dolgokkal hogyan lehet csökkenteni az adminisztrációt, hogyan lehet korszerűsíteni a ruhákat, amit talán kényelmesebb viselet lesz. Tehát ez mind folyamatban van a rendőrségen. Hogyan tudjuk azokat a körülményeket helyre tenni, ami a munkakörülményeket javítja, ezen folyamatos a munka. És ez azért ősszel egy része elő is fog jönni. De nyilván ez nem egy gyors folyamat, hiszen nem akarjuk elkapkodni. Nagyon sok véleményt meg kell hallgatnunk. A kollégák folyamatosan ontják a véleményüket, és ez nagyon jó. Ezt meghallgatni, ezt azt gondolom, hogy kötelességünk, és nyilván ezt beépítjük.
0: A szakmai szervezetek és a társadalmisítás.
1: Ez így van. Nyilván a szakmai szervezetekkel már volt megbeszélésünk, és folyamatosan mérkeznek a kollégák, van egy platform, ahol beírhatnak, és egyszerűen ez működik.
0: És akkor beszéljünk egy picit még egy szinttel magasabbra, ami tulajdonképpen majdnem mindenkit érint. Valamilyen módon mondhatjuk, hogy azokat a kormány intézkedéseket, amelyek rövidesen életbe lépnek. Ön ezek közül mi az, amit kiemel, és úgy gondolja, hogy akár itt tényleg a járságban az emberek mindennapjait is befolyásolni tudja majd?
1: Mindenképpen vállalásunk volt, nyilván a tűzifa áfájának csökkentése, a vényköteles gyógyszereknek a áfa csökkentése, 0%-os áfájának a bevezetése, az egészséges élelmiszereknek a áfa csökkentése. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak, és ezek azért már nagyon sok, mivel itt a nyakunkon az ősz a tél, tehát a tűzifát nyilván nem lehet januárban meg februárban megvenni, tehát ezek azért maximum egy szeptemberi intézkedések kell, hogy legyenek, és természetesen nyilván, mint mindennek, van költségvetési vonzata, és azért erre az évre már kaptunk egy szinte kész költségvetést, amit állandóan módosítani kell, de hát nyilván mindjárt tudjuk, hogy ennek már a 80-90%-a elúszott, úgyhogy ebből kell gazdálkodnunk, de ezeket a vállalásokat, ezeket mindent megcsinálunk, hiszen ahogy összeszámoltuk, én azt gondolom, közel 100 vállalást már teljesítettünk ezen a 101 néhányot ezen az időszakban, és most jönnek a többi. Nyilván ez a 100 nap, vagy ez az elmúlt két és fél hónap azért ez igen kemény munkával telt, hiszen minden héten parlament, éjszakákig, éjfélig ott vagyunk, és nyilván nyomjuk át ezeket a törvényeket. Természetesen jogállamot építeni jogállami módszerekkel lehet.
2: A rendvédelmi és kormányzati intézkedésekről beszélgetünk Halmai Ferenccel, térségünk országgyűlési képviselőjével, az interjú záró részében a Csángó Fesztivál támogatásáról és a jövőbeli kulturális pályázatokról esik majd szó. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez a Trio FM Jászberényből interjúnk befejező részében Halmai Ferenc országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, miként sikerült végül biztosítani az állami támogatást a Csángó Fesztivál megtartásához.
1: Van egy nagy rendezvényünk is, a Csángó Fesztivál, amely az ország egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénysorozata, és turisztikai szempontból is jelentős, amelynek a megvalósulását igen kérdéses volt, és én, ha jól tudom, akkor államtitkár úr, képviselő úrnak igencsak sok ajtón kellett bekopogtatni ahhoz, hogy ez el is tudjon indulni.
2: Több olyan rendezvény van, ami nagyon fontos a jászságnak. Sajnos a Jászok Világtalálkozó, és pont egy olyan szerencsétlen időpontban esett, ahol már nagyon nehéz volt összeszedni bármit is, és talán a Csángó Fesztivál az valamivel könnyebb volt, hiszen ott volt még egy kis idő. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert veszélyessé válik a megtartása, tehát kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos.
1: És azt tudjuk Nagy Ervin államtitkár úrtól, hogy teljesen más rendszerbe fogják majd ugye a kulturális támogatásokat. Mi az, amit esetleg tanácsként is el tudott mondani a fesztivál igazgatójának, hogy mi az, amire készüljenek, amire figyeljenek, amivel számolni kell a következő esztendőben?
2: Igen, én mindenképpen azt javasolnám, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra ezeket a pénzeket, hiszen megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt, mert egyébként mindenki úgy számol most is, hogy na majd az utolsó pillanatban innen-onnan kérünk valamit. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
1: Rendkívül erős tempót diktál a Tisza kormány minden területen, de hát azért egy választókerületi képviselőnek kell is itt lenni, de van-e lehetősége majd egy kis pihenésre is, képviselő úr, hogyan, miként számol a nyár következő heteire?
2: Tulajdonképpen lesz egy országgyűlési szünet, ez tulajdonképpen egy hétfő kedd lesz, ahol nem lesz nyilván plenáris ülés, és talán előtte is utána lesz egy kis idő. Azt nem tudom, hogy nekem lesz-e, hiszen a belügyminisztériumban folyamatos a munka, de nagyon remélem, hogy lesz, és egy pár napra el tudok menni a feleségem elén is pihenni, de meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Mindenképpen kellene valami pihenni is, mert érzem, hogy óriási volt a hajtás és a nyomás, főleg amíg nem tudtam ott lakni Budapesten, addig hajnalban mentem, késő este érkeztem, igazából csak aludni jártam haza, és a hétvége pedig nyilván a választó területemre maradt.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, hogy időt szánt a Trio Rádió hallgatója is, és elfogadta a meghívásunkat. További jó munkát kívánok önnek, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm.
3: Melletted szól. Trio FM. Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jászberényi nagyvállalat is korlátozta energiafelhasználását. Csökken a tisztató vízszintje, rendkívüli intézkedéseket vezettek be. 2 sérüléses baleset és 14 elfogás egy nap alatt a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a Jászberényi székhelyű Jászplasztik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó vízkészletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Az elmúlt 24 órában 2 olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Indul Jászberényben a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár. A szervező munka és a megvalósítás hátteréről Kisnémetné királyéval beszélgetett Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a fesztivál igazgatójával.
1: Csángó Fesztivált és Népművészeti Vásárt rendeznek Jászberényben. A színes program kínálatban fellépnek majd moldvai, gyimesi csángók, hagyományőrzők, erdélyi, felvidék és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok és énekesek, és persze megannyi programelem gazdagítja majd ezt a következő néhány napot itt Jászberényben. És itt köszönhetem a telefonvonal túlsó végén Szűcs Gábort, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjét, a fesztivál igazgatóját. Szervusz Gábor!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Azt gondolom, hogy jó néhány héttel ezelőtt, vagy még a nyár elején nem voltunk ennyire optimisták, hogy hogyan, miként tud megvalósulni a Csángó Fesztivál, de hogy én látom, szinte maradéktalanul azokat a programelemeket meg tudjátok valósítani, amely gerincét, középpontját, fókuszát jelenti egy-egy fesztiválnak. Megnyugodtál-e már, mint igazgató, hogy szépen elindulhat ez a fesztivál idén is?
2: Nem volt egyszerű a történet, ez igazából még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdés, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzata képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt. Hát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden.
1: Több évtizeden kísérjük a Csángó Fesztivált itt a rádióban is, különböző program ajánlókkal, riportokkal, interjúkkal, helyszíni beszámolókkal, és azért az látszik például az utóbbi esztendőben is, hogy próbáljátok akár ennek a költségvetését is idézőjelbe úgy szűkre szabni, hogy a támogatások nem változnak, de valamilyen úton módon azért programokat próbáljátok bővíteni. Most ez a költség egyébként számszakilag mennyi?
2: Igazából a Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 70-75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált, amiből természetesen így is nagyon-nagyon kell azért átgondolni a költségeket, hiszen a szolgáltatások tavalyhoz képest 15-20%-kal emelkedtek, hangfénytechnikáról beszélek, őrzésvédelem, takarítatás, orvosi ügyelet, tehát nem sorolom végig, amit ki kell fizetnünk, de még nincs is semmi program, még nincs színpadunk, marketing tevékenység semmi. Tehát ezek komoly összegek a szolgáltatások, és hát utána épülhet fel az, hogy akkor milyen programot tudunk. Nyilván nem volt egyszerű, hogy július elején még nem volt biztos, hiszen azért itt pár olyan társcsoport, aki ígéretet tett, hogy el tud jönni, már nem tudta megvárni, hogy mi a döntés, és nem vállalták be a részvételt, de azért vannak olyan csoportok, amik természetesen igen, úgyhogy azért nem fogunk ilyen szenvedni, én azt gondolom, hogy megint egy színes kavalkád lesz Jászberény.
1: Gondolom, és biztosan így látod te is, hogy megnyugtató az lenne, hogy egy kiszámítható olyan támogatási rendszer lenne, hogy azért egy ilyen nagyhírű fesztivál kezdés előtt ne három héttel aggódjon azon, hogy lehet vagy nem lehet. Egyébként itt a probléma, mi volt, szóba ígéret volt?
2: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóba ígéret is, hogy kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet, már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kell lenni a jövőben. Sajnos ez nem mindig így működött, mert igazából az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
0: Szűcs Gáborral, a Csángó Fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Interjúnk hamarosan folytatódik, szó lesz majd a fellépőkről és az idei programkínálatról is. Tartsanak velünk továbbra is, most zenélünk.
3: 97.7 Trio FM, melletted szól.

0: Ez a Trio FM jazzmenéből folytatjuk a beszélgetést Szűcs Gáborral, a Csángó Fesztivál igazgatójával. Kisnémetné királyéva interjújából már is kiderül, hogy milyen autentikus névzenei és névtánc produkciókra, vásári forgatagra és esti koncertekre számíthat a közönség a következő napokban itt Berényben.
1: Kiket vártok ide Jászberénybe, és azt gondolom, hogy ahogy ha valaki már volt lehetőség és végignézte a programfüzetet, hogy éppen azok a dolgok valósulnak meg, amiről te már itt a rádióban is több ízben beszéltél, hogy vissza a gyökerekhez, és ez most így nagyon kirajzolódik a 2026-os program kínálatban.
2: Igen, tehát az a fajta szemlélet nem változik. Tehát egyébként meg visszatérve erre a pénzügyi dolgokra, nyilván aki ide jön látogató vagy érdeklődő, egyetlen nem érdekli, hogy oljuk meg. Az a lényeg, hogy legyen rendben. Fesztivál, ez egy normális dolog, tehát a lakóknak is, vagy a gazdasági szereplőknek is, hogy történjen meg ez a fesztivál, ezzel is törekedtünk. Természetesen, ahogy említetted, igen, tehát az van nagyon fontos, hogy aminek a fesztiválnak a szemlélet az megvan. Abból nem szeretnék engedni, hiszen ezért nincs is másik ilyen rendezvény Magyarországon, már csak ezért is kell ezt a fesztivál tovább is vinni, hiszen a Morvai Gyimesi Csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenéi, falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. Mert akár egy nap legenda, kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben, én úgy tudom, hogy talán már jegyeket is fogytak. Az a magyar néptánc mozdulataiból, elemeiből épül fel az a produkció, ami ez egy nagyon jó Nikola Parov zenekar, zenei, szerkesztői zenepárosul. Hát a magyar bandát is mondhatnám, tavaly voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét, és ezt dolgozták fel a saját ízlésük szerint. Tehát más világot nyit ki fiatalok irányában, ahol meg tudják tapasztalni a magyar népzene szépségét, és a már populárisabb változatot. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát, adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a Morvai Gyimesi Csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó fog lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konzervtéren, a népművészeti vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe. Tehát én azt hiszem, hogy az ilyen rövid idő alatt is sikerült összeállítani egy jó programot. Nyilván nem most kezdtük júli közepén, hanem ezt azért folyamatosan, csak nem mindent tudtunk időbe ugye szerződésekkel lekötni, mert nem láttunk még, hogy működni fog-e rendesen.
1: Tehát nagyon sok fesztivál helyszín van ez alatt a jó néhány nap alatt itt Jászberényben, és hát a viszontlátásra Jászberény az egy csúcspontja szokott lenni a fesztiválnak, teljes mértékben zsúfolásig megtöltődik Jászberény főtere, és az anyagi nehézségek ellenére a tűzijátékhoz úgy néz ki, hogy még mindig ragaszkodtatok, és ezzel is megajándékozzátok a közönséget.
2: Sok olyan kérdés van persze, hogy miért kell tűzijáték, hogyha nincs annyi pénzetek, tehát vannak ilyen kérdések, amin el lehet gondolkozni. Nem milliós tételekről beszélünk, de mégis egy olyan látványelem és egy olyan záró akkordja egy többnapos rendezvénynek, ami méltó. És én azt gondolom, hogy ilyenek szükségesek, és kellene egy ilyen fesztiválnak az zárása végén, úgyhogy ez idén is meg fogjuk tartani. Tehát ugyanezek a kérdések merülnek, hogy milyen is külföldi együttes van. Tudjuk, de nem erről szól a fesztivál. Egy. Kettő, nyilván egy színességet ad a rendezvénynek. Nem is zárkózunk el, ezzel soha se zárkóztunk el. A harmadik, hogy egyszerűen szállás lehetőségi Jászberényben drámaian problematikás. Nincsen olyan áron elérhető szállás, ahova el tudjuk szállásolni az ideérkező külföldéket. Örülünk, hogy mostani ideérkező csoportokat el tudjuk szállásolni. Ez már tavaly is probléma volt, idén is, és sajnos azt látom, hogy ez még lehet, hogy nagyobb probléma lesz a jövőben, mint ahogy gondolnánk. Úgyhogy ugye ezek olyan tényezők, amelyekről nem tehetünk, és ezzel kell élni, és ezt kell társítani a rendezvénynek a programjait, programelemeit.
0: A Django Fesztivál programjairól Szűcs Gábort hallották, a folytatásban még szó esik majd a Jászság Népi Együttes és a fiatalok szerepvállalásáról, valamint a hőség elleni felkészülésről is.
3: Trio FM. Mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből beszélgetésünk záró részében Kisnémetné Király Éva, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjét, Szűcs Gábort arról kérdezi, miként vesznek részt a házigazdák és a Viganó Művészeti Iskola növendékei a fesztiválon, és hogyan készülnek a kánikulára a szervezők.
1: Beszéljünk arról is, hogy mint házigazdaként a Jászság Népi Együttes van-e kapacitás, lehetőség, hogy azért ti is bemutatkozzatok egy-egy fesztivál színpadon a táncosaitokkal.
2: Természetesen a Jászság Népi Együttes mindig aktív résztvevője a fesztiválnak, akár nagyobb lélegzetű műsorral kapcsolatban, mint tavaly, és egy önálló előadással jelentkeztünk. Most több programban, egy-egy koreográfiával lesz jelen az együttes, és hát mellette pedig tervezésben minden nap társulat nagy része itt van az irodában, és dolgozik, és a háttérmunkát csinálna, meg csinálni is fogja, de a színpadon is ott a helyük, meg kell is, hogy ott legyenek, mint házigazda, ez nem kérdés.
1: És ne feledkezzünk meg a fiatalokról, a gyerekekről, az utánpótlás csoportokról, akik a tanévben, tehát a Viganó Művészeti Iskola növendékeiről beszélek, halmozzák a különböző elismeréseket a nagyon szép produkciókkal és koreográfiákkal. Lesz-e most arra lehetőség, hogy kifejezetten csak az ő produkciójukat tudja megnézni a nagy közönség?
2: Végül is két alkalommal is, a szerdai napon itt a együttes székházával, ha nem is az egész művészeti iskola csoportja, hanem a szolisztikusak, tehát akik valamilyen szólóversenyen elindultak benne az évben, azoknak lesz egy kis gála műsor a Jászság Népi Együttes székházában, és hát vasárnap, majdnem, hogy velük zárjuk, ha azt gondoljuk, mert délután a főtéri színpadon egy órás önálló műsort adnak a művészeti iskolás táncosaink. Nem az összes, tehát a telephelyek mind nem lesznek itt, mint mondjuk a jubilámi évzáró műsorunkon júniusban, de a berényi csoportok a színpadon lesznek, úgyhogy természetesen ők is részesei ennek a fesztiválnak, mert ott vannak minden, és már ők is segítenek, tehát a fiatalabb 13-14 éves korosztály, mert itt van, figyeli, mi történik, segítenek önkéntes módon, ha kérjük, ha nem. Tehát ez nagyon jó, mert érzik a fesztiválnak a jelentőségét, és ennek az egész néptánc szervezőnek a jelentőségét.
1: A Csángó Fesztivál több helyszínen zajlik, sok olyan eset, amikor ugye párhuzamosan Jászberény különböző területein, de egy újabb kihívással kell megküzdeni, ez pedig a irdatlan nagy forróság és a hőség. Kell-e valamit átütemezni, hogyan készültök erre?
2: Nem igazán tervezünk ütemezést, főleg hát most erős, még van a nemzetközi táborunk is, most kemény, mert a folyamatosan tánc próbáljuk a táncosoknak, de hát itt a vizeket hordjuk zsákszámra úgymond, és ezzel segítünk itt a táborlakóknak is, hogy hideg vízhez jussanak folyamatosan. Hétvégére azért már mond egy lehűlést, és az a lehűlés 30-33 fok lesz, de a 40-hez képest szerintem már jelentős olyan érzeted az, ami hűvösebbnek tűnhet a 42 fokhoz. Meglátjuk az időjárás jelentést, nyilván, hogy olyan lesz, akkor ilyen vízfelvevő pontokat a felvonulás idejére be fogunk tervezni. Fölmerült, hogy a főtéren is jó lenne egy ilyen árnyékoló, hát igen, minden jó lenne, egy ilyen árnyékoló komoly összegbe kerül, tehát az viszont a költségvetés nem bírja el, tehát a felvonulás ide után ott sajnos a közönségnek ki kell bírni azt a meleget, de mondom, remélem, hogy péntek, szombat, vasárnap már azért hűvösebb lesz valamivel.
1: Én pedig azt kívánom, hogy újra sok-sok ezer ember látogasson el Jászberénybe a Csángó Fesztiválra. Nagyon szépen köszönöm az interjút, találkozunk Jászberényben a Csángó Fesztiválon. Szűcs Gábor fesztiváligazgatót hallották itt a Trio Rádióban. Viszont hallásra, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm én is!
0: Az elmúlt percekben itt a Trio FM-en Szűcs Gáborral, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjével, a Csángó Fesztivál igazgatójával beszélgettünk. A rendezvény részletes programját megtalálják a fesztivál hivatalos felületein. Minden kedves hallgatónak tartalmas szórakozást kívánunk a 34. Csángó Fesztiválhoz.
3: Trio FM mellette szól!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállítatta a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házasövezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztiváligazgató.
2: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatást, a kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újként rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt. Hát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
1: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
2: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, mert ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január-februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig mi húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ilyenkor a fesztivál.
1: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
3: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankó féle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból, innen mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogy ha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
1: A Csángó Fesztivál fotókiállítással a 13. Kárpáthaza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszi kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallos 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
2: Morvai Gyimesi csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. De akár egy naplegenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a morvai gyimesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konzervetéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna is, bandája is újra jön Jászberénybe.
1: Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszarói önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadásán jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az elmúlt 24 órában két olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a Jászberényi székhelyű Jász Plastik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó vízkészletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Can't touch this.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani, a Poszton szerintük nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség vízfizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán, az alacsony vízállás miatt a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmészségről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőketész a roncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. 2 évvel később került Szegedre. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhat záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Félmilliós adománya Jászfényszari önkormányzattól a Berényi Kórháznak. Több mint 400 közreműködővel kezdetét veszi a Csángó Fesztivál. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Eszközbeszerzésre mintegy 500 000 forint támogatást nyújtott a Jászfényszari önkormányzat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak. Az egészségügyi intézmény a felajánlásból laparoszkópiás sebészeti eszközöket vásárolt, melynek átadása jelen volt a jászsági kisváros polgármestere Zsámboki Sándor is, aki reményét fejezte ki, hogy ezzel a támogatásukkal jó példát tudnak mutatni. Elmondta önkormányzatuk a 60-i Albert Schweitzer Kórházat is hasonló mértékű támogatásban részesítette, rájuk bízva a megfelelő és szükséges eszköz kiválasztását. Számos program, több mint 400 közreműködő köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
3: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmükre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk úgyfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már még július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt. Hát ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget melózunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
2: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
3: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy ezt kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe, gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát igazából az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
4: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet-e tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tar Zoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült. és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, mondom, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogyha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
2: A Csángó Fesztivál fotókiállítással a 13. Kárpáthaza konferencia és családi vállalkozók találkozójával veszik kezdetét a mai napon, de megnyílik a Kallosz 100 kiállítás is. A Vigano Alapfokú Művészeti Iskola szóló táncosainak műsorai színesíti a fesztivál első napját. Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
3: Morvai Gyimesi Csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, tehát nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. Akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, itt ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a Morvai Gyimesi Csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az Apruk tere konszervetéren, a Népművészeti Vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek közt Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
2: Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállította a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jászberényi nagyvállalat is korlátozta energiafelhasználását. Csökken a tisztató víz szintje, rendkívüli intézkedéseket vezettek be. 2 sérüléses baleset és 14 elfogás egy nap alatt a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Több száz cég korlátozta energiafelhasználását országszerte, köztük a jászberényi székhelyű Jászplasztik Kft. Is mérsékelte azon vízfelhasználását, amely nem a lakossági vízellátó hálózatot terheli. A villamos energiafelhasználásukban jelenleg tudják teljesíteni az önkéntes vállalásaikat. A működésüket úgy szervezik, hogy a rendkívüli hőmérsékleti viszonyokból adódó munkahelyi óvintézkedéseket is maradéktalanul biztosítani tudják ebben a kihívásokkal teli időszakban. Emellett folyamatosan elemzik a vevőik igényeit és azok termelésükre gyakorolt hatását, valamint a kormányzati intézkedéseket és iránymutatásokat is figyelemmel kísérik. A Tiszató egész vízgyűjtő területén sújtó extrém csapadékhiány, a folyón érkező rendkívüli alacsony vízhozam, valamint a kánikula okozta fokozott párolgás következtében a Tiszató vízszintje a Kisköre felső vízmércén 700 cm alá csökkent. A kialakult kritikus hidrometeorológiai helyzetre reagálva a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a tározó víz készletének megőrzését, miközben folyamatosan biztosítja a szigorúan szükséges vízhasználatokat. Az igazgatóság hangsúlyozta, hogy a helyzetre való tekintettel a vízkivételeket és az áteresztett vízmennyiségeket is a lehető legszigorúbb kontroll alatt tartják. A szakemberek napi szinten elemzik a hidrológiai adatokat és az időjárási előrejelzéseket, hogy a Tiszató egyedülálló élővilága és a térségi vízhasználók a lehető legkisebb mértékben szenvedjék meg a rendkívüli aszályt. Illegális autóbontó lángolt Szolnokon, a fél várost beborította a hatalmas füst, a tűz a hajnali órákban keletkezett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól megtudtuk, a helyszínen mintegy 500 négyzetméteren égett a több kupacban felhalmozott autóhulladék, amely az illegális autóbontásból maradt vissza. A magasba szálló sűrű fekete füstöt is ezek az égő hulladékhalmok okozták. A lángok egy 250 négyzetméteres melléképületre is átterjedtek. Az épület lakatlan volt, így személyi sérülés nem történt. A tüzet a Szolnok és a Ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el, előbb körülhatárolták, majd megszüntették a tüzet. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen jellegű tüzek nem csak a lángok miatt veszélyesek. Az égő autóhulladékból olaj, kőolaj származékok, gumi és más anyagok égés termékei kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegezve egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Prevenciós jelleggel ezért arra kérik a lakosságot, hogy hasonló esetekben lehetőség szerint kerüljék a füst belélegzését, zárják be az ablakokat, és figyeljenek saját, valamint családtagjaik, szomszéduk egészségére. A sűrű fekete füst ugyanis a környező levegőt is szennyezi, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Az elmúlt 24 órában 2 olyan közlekedési baleset is volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amelyekben személyi sérülés is történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési ellenőrzések során egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Emellett 14 olyan személyt fogtak el, akik ellen korábban körözést rendeltek el. A rendőri intézkedések a vármegye több települését is érintették. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maraton

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. A Poszton szerintük nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség vízfizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán, az alacsony vízállás miatt a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmészségről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőketész aroncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. 2 évvel később került Szegedre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

válaszoltam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hangzott álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hitem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.